Égni kell, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. A következő előadónk pedig Nikosz, akire abszolút jellemző az, ami a zeneszerzőkre, az alkotókra is jellemző leginkább, hogy a saját tapasztalataikból építkeznek. Számára is a zene egyfajta terápia, önkifejezés, önazonosság, amivel talán az önkifejezésen túl segíteni is tud, segíteni is szeretne az embereken, akik tudnak azonosulni a dalaival, hiszen ő leginkább melankólikus zenéket szerez, viszont a most következő egy pörgősebb, nosztalgikusabb dala, a Minden hibánk szól most, itt a Petőfin.

Drága hazám, ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Megyünk is tovább a következő előadónkkal, akire én személy szerint TikTokon bukkantam először, amikor feldolgozásokat posztolt, utána pedig az első dalának a kis részleteit csepegtette még a dal megjelenés előtt. Odaült egy padra lányok mellé, vagy ismeretlenek mellé, akiknek elkezdte gitározni és énekelgetni, dúdolni az új dalát, és megkérdezte utána a véleményüket róla. Nagyon tetszett ez a kis videó, most pedig már egy új videót posztolt, amiben a barátnőjének énekli el azt a dalt, ami egyébként róla szól. Ez az új dal a jövő héten fog megjelenni, figyeld, ő nem más, mint Dave, és most az első dala következik, a Romantika, ez szólít a Petőfin.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás Meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás Meseóra. A Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Folytatjuk a csodaszép szombat hajnalunkat, hajnali 3 óra múlt, a mikrofon mögött pedig még mindig Korcsok Laurát hallod, és természetesen a legjobb magyar dalokat ebben az órában is. Itt vagyok, hogy felpörgessem a hajnalodat, a reggeledet, úgyhogy most a kezdésben a Kánoán szól neked.
0: Itt egy újabb óra.

Sebestyén Márta dalát hallottad itt a Petőfin Minden Magyar, most pedig engem hallasz és az időjárás jelentésemet. Ugyanis a mai napon már kicsit változékonyabb idő jön, a napsütés többször megzavarhatják a felhők, délután és este pedig elszórtan záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Én ennek személy szerint nagyon örülök. A nyugati, észak-nyugati szél sok felé élénk, erős lesz, zivatarok környezetében pedig akár viharos széllökések is jöhetnek, szóval érdemes figyelned az eget. Reggel 7 és 15 fok között indul a nap, délután pedig még mindig nyárias meleg várható, 25 és akár 33 fokkal, viszont ahol megérkezik egy zápor vagy egy zivatarot, hirtelen több fokot is visszaeshet a hőmérséklet. Én tényleg őszintén erre vártam, egy kicsit felüdülés a hosszú meleg kánikulás napok után, úgyhogy erre vártam, rád vártam, ez szól most Zabos Regínától és Kátétól, itt a Petőfi.

0: Veled.
1: Zsák utca, ezt hallottad Fengi autól, itt a Petőfin minden magyar, és mennyire bosszantó tényleg, amikor nem veszük észre a Zsák utca táblát, bemegyünk, és akkor utána vagy tolatni kell, vagy forgolódni, gondolom te is belefutottál már ilyenbe, hogy nem vetted véletlenül észre, na hát együtt érzek veled. Most egyébként itt, velem, nem vagy Zsák utcában, ugyanis a következő dal fantasztikus lesz, ezt garantálom, a Jazz Talenttől szól majd a következő, előtte viszont azt kell mondjam, hogy nagyon szeretem, hogy itt vagy velem hajnal. Úgyhogy írd meg nekem üzenetben a 0630303380-as telefonszámra, hogy honnan hallgatsz éppen, mit csinálsz így hajnalban, kezeket fel, ha itt vagy. Kezeket fel, ezzel megyünk most tovább, itt a Pető.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május utolsó előtti napja, azaz május 30-a, szombat hajnali 4 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Együtt indítjuk ezt a reggelt is a legjobb magyar zenékkel. Valaki éppen aludni készülődik, valaki pedig már indul munkába. Annak azt üzenem, indulj el! Ezzel a dallal kezdünk.
0: Itt egy újabb óra.

Lassú vonatok, ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar, és ha már lassú vonatok, akkor jöjjenek a gyors buszok, ugyanis kérdeztem, hogy miért nem alszol éppen, mivel foglalkozol így hajnalban. Zsolt Ajkáról azt írta, hogy hajnali buszsofőr vagyok, lassan indul az első járat, még álmos vagyok, de a rádió egy kicsit felébreszt, ennek nagyon örülök. Laci pedig Tiszafüredről írta, hogy ő éppen a horgászcuccot pakolja a tóparton, nem munka, de hajnalban ezt érzem a legjobb programnak. Na mesélj, írd meg nekem, hogy milyen ott a tóparton, milyen az idő, mennyire vannak halak, mesélj nekem. De még akik biztosan ébren vannak, már azok a pékek, az egészségügyi dolgozók, a sofőrök, a taxisok, én mindenkivel lélekben ott vagyok, és küldöm a sok-sok energiát így hajnalban, és szerintem Ocsó Macsó is ott van veled, veletek. Lélekben ez szól tőlük itt a Petőfin.

cserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélapos, befelé forduló vakság. Homályos szemüvegen csak

0: minden magyar.
1: Vártam, hogy bejöjjön nekem az élet végre. A világ vegyem már észre, de cserébe újra lenyomottam ébe, és örülök, ha megúszom élve. Persze közhely, de minden rajta.

Petőfi Rádió minden magyar, van két nagyon fontos dátum, amit semmiféleképpen se felejts el. Az első, az már volt, az május első vasárnapja, ez az anyák napja, május utolsó vasárnapja pedig gyereknap. Na hát, és ez holnap lesz, ugyanis holnap lesz május utolsó vasárnapja, hiszen ma május utolsó előtti napja van, hihetetlen, már lassan itt a nyár, felfoghatatlan számomra legalábbis, bár az időjárás ezt mutatja nekünk az elmúlt hetekben, nagyon nagy volt a hőség, na de nagyon fontos, hogy a gyereknapot semmiképpen se felejtsd el. Ha a közeledben van egy gyerkőc, akkor mindenféleképpen köszöntsd fel a holnapi napon, és lebd meg valami aprósággal, például egy játék madárral. Ezzel a dallal megyünk most tovább, itt a Petőfi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt, május utolsó előtti napján vagyunk, reggel 5 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Holnap a gyerekeket ünnepeljük, gyereknap lesz, ma pedig azt, hogy egy kicsit hűvösebb idő jön, talán egy kicsi szél is beköszönt. Szél, ezzel kezdünk.
0: Itt egy újabb óra.

0: Oszlop hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

voltál, ezt hallottad Nagy Adritól itt a Petőfin Minden Magyar. A következő dal pedig egy dalfeldolgozás, ami eredetileg a Hip Hop Boys dala volt, most pedig Dr. Béres és a Mango Rice dolgozta fel. Ez az Éjjel ott várok rád, de mielőtt a dalt játszanám, olvasok neked pár kommentet, ugyanis a szerző, vagyis az előadók ezt a kérdést tették fel a videó alatt a YouTube csatornájukon. Kinek mi jut az eszébe erről a dalról? Na hát, nagyon sok válasz érkezett, bulik, szerelmek, csudi jó volt. A régi balatoni éjszakák, de jó volt, Istenem. Bulik, mi még tudtuk, hogy kell bulizni. Pont az esküvünk előtt pár héttel szerettem bele ebbe a zenébe már, mint az eredetibe, úgyhogy aznap este jó pár szól szólt is. Volt egy olyan kommentelő is, aki azt írta, hogy minden alkalommal, amikor valakinek tetszik ez a komment, akkor újra meghallgatom. 245 like érkezett az üzenetre, úgyhogy ő valószínűleg nagyon sokszor hallgatta. De most, hogy te is meghallgathasd, már játszom is. Éjjel ott várok rád, ez szól Dr. Bérestől és a Mango Rice-től.

Ringasd el magad, ezt szólt Horányi Julitól itt a Petőfin Minden Magyar is. Amíg te elringatod magad, addig én már mondom is az időjárás jelentést a mai nappal kapcsolatban, ugyanis a napsütést többször is megzavarhatják majd a felhők, délután és este pedig elszórtan záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. A nyugati, északnyugati szél sokfelé élénk erős lesz, a zivatarok környezetében pedig akár viharos széllökések is jöhetnek, szóval érdemes figyelned az eget, reggel 7 és 15 fok között indul a napunk, délután pedig még nyárias meleg várható, 25 és akár 33 fok is lesz, viszont ahol megérkezik egy zápor vagy zivatar, ott hirtelen több fokot is visszaeshet a hőmérséklet, de szerintem a hosszú nyárias idő után jól jön most egy kis felüdülés, egy kis zivatar, zápor, ez az, ami életben tart, ezzel folytatjuk itt a

0: Egy gondolat, ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar, és ha én most egy gondolatot oszthatnék meg veled, akkor az az lenne, hogy mindenféleképpen tarts velem az Éles Stílus magazinban is, ugyanis a vendégem Füzi Dani kézilabdázó lesz, vele fogok beszélgetni a gyerekkoráról, arról, hogy mit adott neki ez a sport, érdekes beszélgetés lesz az biztos, úgyhogy tarts velünk, előtte azonban a legfrissebb hírek következnek, utána pedig ó igen, halott pénzdalával kezdünk.
1: Jöjjön valaki már, és igazán szeressen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Rádióban Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Változékonyra fordul az idő, sikerült megállapodni az EU-s pénzek hazahozataláról, holnap lesz a gyereknap.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Árokba hajtott, majd fának ütközött egy busz a 6-os főúton Hírt térségében. A 188-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni Hírt településen keresztül lehet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hozzátette, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedésre, versenyképességre, a kis- és középvállalatok támogatására és munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják. A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek. A Fidesz közleményében azt írta, Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben az eddig jogtalanul felfüggesztett uniós források visszaadásáról. Magyar Péter reagált, szerinte egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatalának, az orbáni korrupció folytatásának teljes megszüntetése. A miniszterelnök azt írta, ezt a feltételt a magyar kormány örömmel teljesítette. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat holnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A Hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Délelőtt az ország több pontján is csepereghet az eső, majd déli óráktól az északkeleti területek kivételével felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délután este újabb felhők és velük együtt záporok, zivatarok is érkeznek. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Napközben 26-31 fok között alakul a hőmérséklet, de a hűvösebb északkeleti tájakon legfeljebb 21-25 fok lesz. Késő este 13-22 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Május 30-án egy csoda reggelre virrattunk, reggel 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod, és azért csoda ez a reggel, ugyanis kezdődik az Éles Stílus magazin, a vendégen pedig Füzi Dani kézilabdázó lesz, vele fogok beszélgetni. Ó igen, ezzel a dallal kezdünk.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kész

0: Stílus. A Petőfi Rádió életmódmagazinja.
1: Ezen a gyereknapi hétvégén a gyerekek és a sport kapcsolatára helyezzük leginkább a hangsúlyt. A mai vendégem Füzi Dani, a Fradi kézilabdázója, aki már fiatalon megtapasztalta, milyen sokat adhat a sport a gyerekeknek. Beszélgetünk gyerekkori emlékekről, példaképekről, sikerekről, és arról, hogy hogyan segíthet a kézilabda a mai fiataloknak. Köszönöm, Dani, hogy itt vagy velem ma reggel.
2: Én köszönöm a meghívást.
1: Kicsit nosztalgiázunk, mit szólsz, ha már így gyereknapi hétvégén vagyunk. Te milyen voltál? Milyen kisgyerek? Örök mozgó vagy? Nyugodtabb?
2: Hát mondhatnánk, igen, hogy örök mozgó. Folyamatosan én is van nekem egy bátyám, és vele nagyon-nagyon sokat mentünk ki a játszótérre játszani, grundra focizni, biciklizni, mindent, amit csak el tudsz képzelni. És folyamatosan jelen volt a sport. Én először fociztam, oda vittek el a szüleim. Ez tartott szerintem olyan 5-6-7 évig, nem tudom pontosan.
1: Az nem is kevés idő.
2: Nem, nagyon sokáig az volt a prioritás, hogy én focista legyek, meg Beckham volt a kedvencem, meg Cristiano Ronaldo és a társai. Szóval én focista akartam először lenni. Aztán a bátyám ösztönzött arra, hogy én kézilabdázzak, mert ő akkor már az iskolai csapatban kézilabdázott, ahol én általános iskolába jártam Veszprémbe. Ez a Bátor István általános iskola. És úgy gondoltam, hogy miért is ne? Elmegyek, kipróbálom magamat, lesz, ami lesz. Mert én visszatérve a focira, én védő voltam, mert senki sem szeretett volna hátul lenni. Én viszont úgy voltam vele, hogy miért is ne, mit is tudok gólokat szerezni, de közben meg szeretek úgymond egy kicsit agresszívabban fellépni az ellenfelek ellen. Mondjuk ez ma is így van, nyilván most már okosabban, de én egy ilyen érzelemdús játékos vagyok, hogyha lehet így fogalmazni. Néha elvisznek, néha tudom kordába tartani, most már egyre jobban.
1: Néha pedig egymás utána kapod a két perceket.
2: Igen, az például amúgy így történt. Ez a közelmúltban volt. De visszatérve a kézilabdára meg a focinak a kombinációjára, úgy gondoltam, hogy akkor kipróbálom. Elmentem az első edzésre, még 3 évvel idősebb amúgy a bátyám, az ő edzésükre, és megtetszett. Utána az én barátaimmal összehoztunk egy úgymond csapatot, brigádot, Szivacskézi volt akkor még, és elindultunk az úgynevezett Cellkupán, ami ott van Veszprémben, ez minden nyáron van, azóta nem tudom, hogy van-e. Ez volt az első kupa, ahol mi indultunk, mint kézilabda csapat, csak hát az én focis barátaimmal játszottunk, és egész jó eredményt értünk el. Dobhattam egy csomó gólt, voltak, akik már régebb óta kézilabdáztak, meg volt olyan is, aki először fogott labdát a kezében, ezek az én csapattársaim voltak. Őnekik is tetszett, tök jól el voltunk.
1: A sikerélmények pedig addig vezettek, hogy most még mindig kézilabdázol. A fociban és a kézilabdában a labdajátékon kívül az a közös, hogy csapatsport.
2: Így van.
1: Nem sokára innen folytatjuk a beszélgetést, hogy mit ad a gyerekek életében a csapatsport, vagy egyáltalán az, hogy már ilyen fiatalkorban sportolnak valamit. A vendégem pedig Füzi Dani kézilabdázó, itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.
3: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybeesből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pardograsztal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát.

0: élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A témánk a sport a gyerekek életében, és természetesen a vendégem életében, aki nem más, mint Füzi Dani, a Fradi kézilabdázója. Azt mesélte nekünk Dani, hogy neki nem volt teljesen egyértelmű a kezdetektől fogva, hogy ő kézilabdázni fog, focista szeretett volna lenni, na hát ez úgy alakult, hogy kézilabdázó lett. Na hát itt folytatjuk. Szerinted a gyerekek életében mit ad a csapatsport, vagy úgy nagy általánosságban bármilyen sport, amit már fiatalkorukban elkezdenek?
2: Hát alapból szerintem legalábbis egy közösségformáló ereje van ennek a csapatsportnak, mert nagyon sok barátot tud adni, nagyon sok élményt, közösen megélt sikert, akár kudarcot, nyilván az a nehezebb, de úgy gondolom, hogy nagyon közösségkovácsoló ereje van ennek az egész sportnak.
1: Ha már említetted a kudarcokat, amiből egy ilyen csapatsportban bőven van, tapasztalatból mondom, és sokaknak nagyon nehéz ezeket a kudarcokat kezelni. Te hogy álltál fel ezek után?
2: Én egy maximalista embernek tartom magam, ezáltal sokkal nehezebben élem meg amúgy ezeket a úgymond kudarcokat, viszont ahogy szoktam is mondani, egy ember vagy győz, vagy tanul. És igazából itt az utóbbi mindig egy olyan lépés, ami úgymond kulcs a siker felé, és mindenki

0: ki amúgy egyénenként változik, például, hogy ki hogy áll föl ebből a vereségből, nevezzük kudarcnak.
1: Mi az, amit te a sportnak köszönhetően tanultál magadról?
0: Na, ez egy nagyon jó kérdés. Az, hogy kitartó vagyok. Az, hogy hogyha én kitűzök magamnak valamilyen célt, azt megpróbálom elérni bármi áron. Nincs olyan, hogy lehetetlen, az nálam kiveszett a szótárból, és ezáltal én úgy gondolom, hogy mentálisan most már így, nem is tudom, közel a 30-hoz erősebb vagyok. De igen, az a legfontosabb, hogy a lehetetlen nem létezik.
1: Ez egy irigylésre méltó szótár, amiben a lehetetlen szó nem létezik. A sportolók körében hozzád hasonlóan nagyon sokan maximalisták, köztük én is, és tapasztalatból mondom, hogy ezt nagyon nehéz leküzdeni. Te izgulós vagy? Izgulsz még a meccsek előtt?
0: Régebben amúgy ez nagyon jellemző volt rám, amikor még úgymond fiatalabb voltam. A Veszprémben töltött időszakomban volt ez rám jellemző, amikor az első meccs a felnőtt csapatban, az például izgulós volt. Egészen addig, amíg el nem kezdődött a mérkőzés, és fel nem kerültem a pályára. Az izgulós volt, amikor az ifjúsági Európa-bajnokságon voltunk a döntőbe. Na ott például az első pillanat az még izgulós volt, utána már ez levetkőzött. Illetve, amikor Egerbe igazoltam, akkor azért volt nehéz bekerülni abba a közegbe, mert ők sokkal rutinosabb játékosok voltak, mint én, és a fiatalokat annak idején nehezebben fogadták el az idősebb játékosok. Gyorsan meg kellett mutatni magamat, ezáltal volt bennem egy ilyen izgulásos történet, de szerencsére amúgy segítettek, főleg a legidősebb játékos egy szlovák válogatott játékos volt akkor. Ő volt az, aki így felkarolt, és próbált nekem nagyon segíteni ebben az izgulásos történetben. Azóta szerencsére ez elmúlt, vagy már úgymond rutinossá váltam benne, most már nem izgulok például a meccsek előtt, hanem inkább a stressz, meg ez, hogy teljesíteni kell, ez inkább már motivációs erő.
1: Egy drukká alakult.
0: Igen. Hogy ezáltal, hogy valami nehéz helyzetet meg kell oldani, az nem lenyom, hanem inkább felemel. Meg most már ebben szeretek létezni, hogyha tétre mennek a dolgok.
1: Sajnálom, ez a beszélgetés most nem tétre megy, hanem csak jól érezzük benne magunkat, remélem, hogy te is. Nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Füzi Danival, a Fradi kézilabdázójával, itt az Éles Stílus magazinban.
2: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Végtelen, ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Mi pedig Füzi Danival, a vendégemmel az Éles Stílus magazinban végtelen sokáig tudnánk beszélgetni, nem sokára folytatjuk is ezt, előtte azonban a hírpercek következnek, utána pedig folytatjuk, kezdésképpen a 4-es Street-től az Üzenet a távolból szól majd.
1: Nem tudtam, hogy merre, de rögtön kitalálom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Többfelé lehetnek záporok viharos széllel, megkapja Magyarország az uniós pénzeket, megerősített szolgálattal készülnek a BL döntőre a mentők.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Árokba hajtott, majd fának ütközött egy busz a 6-os főúton Hirt térségében. A 188-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni Hirt településen keresztül lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, 16,4 milliárd euró folyósításáról állapodtak meg Magyarország számára, ami az ország egész éves költségvetésének mintegy 13%-ának megfelelő összeg. A kormányfő kiemelte, hogy az így elérhetővé vált forrásokat a versenyképesség erősítésére, a kis- és középvállalatok megerősítésére, a közlekedés, az egészségügy, a felsőoktatás és az elektromos hálózat, a zöld energia fejlesztésére, illetve például a lakhatási válság enyhítésére fordítják majd.
5: Én a legelejétől fogva mondom, hogy ha Magyarország elfogadja az antikorrupciós intézkedéseket, ha felállítjuk a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, ha megerősítjük az integritáshatóság jogköreit, ha elfogadunk összeférhetetlenségi szabályokat, mint más országok, akkor ezek a pénzek jönni fognak. És láss csodát, nem tettünk többet. Elfogadtuk közösen a bizottsággal a korrupciós intézkedéseket és az elnök asszony által is említett intézkedéseket, és ez elég volt ahhoz, és pár hét elég volt ahhoz, hogy egy politikai megállapodást kössünk erről az óriási mennyiségű uniós forrásról. 3-4 hét elég volt ahhoz, amit Orbán Viktor és a leköszönő kormánya 3-4 év alatt nem tudott elérni.
4: Április 12-én a magyar emberek Európát választották, és a demokrácia mellett tették le voksukat, mondta az Európai Bizottság elnöke a Magyar Péter miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatón. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy több témában is tárgyaltak a magyar miniszterelnökkel, így az országot érintő strukturális reformról is. Elmondta, megállapodtak fontos és biztos alapokban, így Magyarország számára felszabadítottak több milliárd eurót.
6: Már a következő tanévtől kezdve jó hír, a magyar diákok ismét részesei lehetnek az Erasmus közösségének. És ezzel, kedves Péter, hadd zárjam azzal, hogy nagyon nagy munka került elvégzésre, nagyon rövid idő alatt. A piacok már értékelték ezt, hiszen a befektetői bizalom visszatérőben van, a bizalom elkezdett növekedni, és ez valóban arra is biztató jel, hogy a következő lépések megtörténjenek, ahol együtt fogunk működni, ahogy ezt az utat együtt tudjuk megtenni.
4: A Horizont programhoz való visszakapcsolódás Magyarország egyik elsődleges célja, mondta Tanács Zoltán az Unió kutatásért és innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán. A Magyar Tudományos és Technológiai Miniszter közölte, a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több forrás jut tudományra és kutatásra. Magyarország ebből a keretből a lehető legnagyobb részt szeretné megszerezni. A tárcavezető a tanácskozáson ismertette a magyar álláspontot, amely szerint az EU-nak extra támogatást kell nyújtania a kevésbé fejlett térségek számára.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: A fennálló alkotmányos kérdések értékelését és szakértői közreműködést kért a Velencei Bizottságtól Súlyog Tamás köztársasági elnök. A Sándor Palota azt közölte, a lépésre azért volt szükség, mert az áprilisi választások óta a kormánypárt részéről politikai igény fogalmazódott meg az államfői funkció újraértelmezésére, az elnök eltávolítására irányuló felszólítások pedig sértik az alkotmányos rendet. A hivatal hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök, továbbra is kész az együttműködésre a kormánnyal és a parlamenttel, amennyiben a jogalkotás az alapvető uniós és alkotmányos elvek védelmét szolgálja. Eddig már csaknem 92 milliárd forint értékben foglalt le készpénzt és értékpapírokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében zajló eljárásban. Jenei Áron, a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója azt mondta, két szálon folyik a nyomozás tavaly április óta. Az egyik a jegybanki alapítványok és az MNB épületének felújításával összefüggő hűtlen kezelés, a másik pedig pénzmosás gyanúja miatt. Fürst Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője pedig arról beszélt, a most lefoglalt több 10 terabájtnyi adattal többszörösére nőtt az MNB ügyben keletkezett adatok mennyisége. Kiemelte, a rendkívül bonyolult ügyet igyekeznek a lehető leggyorsabban felderíteni.
7: Érezzük a társadalomnak azt az igényét, hogy ezt az ügyet minél hamarabb, ám de törvényesen, tehát a törvények teljes betartásával minél gyorsabban nyomozzuk le. Ezért amilyen eszköz csak létezik, azt be fogjuk vetni ebben a nyomozásban.
4: A rendőrség előállította K. Endrét, erősítette meg a sajtóban megjelent információkat a rendőrség. A kegyelmi ügyként elhíresült botrány kulcsfiguráját tegnap reggel hallgatták ki a BRFK munkatársai kényszerítés gyanúja miatt, majd elő is állították. A rendőrök korábban kiterjedt adatgyűjtést végeztek, felvételeket elemeztek, és számos más hatóságot is megkerestek, hogy további információkat szerezzenek meg, mondta el Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitány.
8: Jelen állás szerint a ügy jogi minősítése a BTK-ba ütköző 276. szakasz első bekezdésébe ütközés aszerint minősülő hamis tanúzásra felhívás büntet miatt zajlik, és ennek az ügynek összefüggésében ma reggel a budapesti rendőrfőkapitányság munkatársai K. Endrét elfogták. Jelenleg is eljárási cselekmények folynak a férfinál, és ezt követően további eljárási cselekményekre kerülhet még sor.
3: Petőfi Rádió. Hírpercek.
4: Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rend előtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre.
9: Egy dolgot kérünk, hogy közösen menjünk ezen az úton, lépésről lépésre. Éppen tegnap kapta meg a meghívót az új önkormányzatokért és felelős miniszter asszonytól, hogy összehívja az önkormányzati szövetségeket, jövő héten elkezdődik ez a közös munka, szerintem ez nagyszerű. Illetve szakértői szinten zajlanak az egyeztetések, főváros költségvetési helyzetét illető helyzet megértéséről és rendezéséről. Egyelőre a megértésnél tartunk, amely nyilván alapja annak, hogy aztán ezt meg is lehessen oldani.
3: Petőfi Rádió. Hírpercek.
4: Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az OMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek.
10: Fel vagyunk készülve, a lakosság számára pedig talán az a legfontosabb a figyelmeztetés, hogy egyrészt vigyázzon mindenki magára, másrészt baj esetén továbbra is a 112-t tárcsázzák, illetve hogyha kilátogatnak a rendezvényhelyszínekre, akkor előtte töltsék le az életmentő applikációt, és annak a digitális térképén meg tudják találni a legközelebbi mentőegységünket.
4: A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre. A Puskás aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel 6 órakor több utat is lezártak, köztük a Dózsa György, a Stefánia, a Tököli és Kerepesi út egyes szakaszait. A változásokról a polisz.hu oldalon lehet tájékozódni.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Délelőtt az ország több pontján is csepereghet az eső, majd a déli óráktól az északkeleti területek kivételével felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délután este újabb felhők és velük együtt záporok, zivatarok érkeznek. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Napközben 26-31, késő este 13-22 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: Petőfi Rádió. Sport.
11: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Katona László. A címvédő Veszprém hazai pályán 38-36-ra megnyerte a férfi kézilabda bajnoki döntő első meccsét a Szeged ellen, amely jövő héten kedden a Pikk Arénában javíthat. A gólrekord ellenére sok hibával játszott a két együttes, kivéve a hazaiak francia balszélsőjét Hugo Descart, aki 14 góljával és hibátlan teljesítményével a meccs legjobbja volt. Orbély Balázs távozik a labdarúgó NB1-ben aranyérmes Eto FC vezetőedzői posztjáról. A 46 éves szakember 2024 áprilisában került az akkor még másodosztályú győri csapathoz, amelyet rögtön az élvonalba vezetett, majd újoncként negyedikként végzett, az elmúlt idényben pedig megtörte az FTC 7 idényen át tartó bajnoki sikersorozatát. Sajtóhírek szerint a Ferencváros mestere lehet Orbély Balázs. Benn maradt a francia élvonalban a Nice együttese. Az osztályozó visszavágóján a nizzai csapat 4-1-re verte a Szeretjient, így hasonló arányú összesítéssel nyerte a párharcot. Sikeres műtéten esett át Bartalis István, aki a svájci jégkorong világbajnokságon sérült meg. A 35 éves csatár az osztrákok elleni meccsen szenvedett mellizom szakadást, felépülése több hónapot vesz igénybe. Megnyerte a lengyelországi Irena Szevinska emlékversenyt 100 gáton Kozák Luca, 12,66 másodperces ideje, új országos csúcs is egyben. A korábbi rekordot szintén a debreceni sprinter tartotta. A legjobb 16 közé jutott Stollár Fanni az amerikai Christian Harrison oldalán, a vegyespárosok versenyében a francia nyílt teniszbajnokságon. Stollárék a Hao Ching Chan, Orlando Luz, tajvani brazil kettős győzték le két játszmában, 6-3-7-6-ra. Marozsán Fábián az olasz Belucsival párban azonban kiesett a legjobb 32 között. A Heliovara Peten Finn Brit duó 6-1-6-4-re verte Marozsánékat. A férfi egyes küzdelmeitől búcsúzni kényszerült Novák Djokovic, a 39 éves klasszis 5 játszmában kapott ki a brazil Fonsecától. Köszönöm a figyelmüket!
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Stílus, a Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsog Laura és a mai vendégem Füzi Dani, a Fradi kézilabdázója, akivel a kezdetekről beszélgetünk, hogy Dani valójában focista szeretett volna lenni, majd a testvére javaslatára kipróbálta a kézilabdát, és nem bánta meg, azóta is kézilabdázó és nagyon szereti. Beszélgettünk arról is, hogy Dani nagyon maximalista, és annak idején még izgult is a meccsek előtt, de amint a pályára lépett, már ez az izgalom el is illant. Na de, most, a jelen pillanatban van valamilyen rituáléd a meccsek előtt?
2: Rengeteg.
1: Na mesélj.
2: Rengeteg. Az első az, hogy én a meccsnapon nem megyek sehova, például lakásból egészen addig, amíg nem kezdődik a mérkőzés, hogy oda kell érni a csarnokba. Ez az egyik fő dolog, hogy én nem megyek onnan sehova addig. Ez nyilván, hogyha külföldön vagyunk, vagy a csapattal máshol vagyunk, ez egy kicsit változik, meg ott azért finomodnak a szabályok, ez itthonra vonatkozik. Csak jobb lábbal megyek be mindenhova.
1: Hát ez nagyon jó.
2: De ez már akkor elkezdődik, hogyha 0-0-t üt az óra. Szóval, hogyha én még fenn vagyok az előző nap este, és már átment 0-0-ra, akkor én onnantól kezdve, ez valamiért így bekattan bennem, és onnantól kezdve tudat alatt működik, hogy jobb lábbal megyek mindenhova.
1: Mi történik akkor, hogyha bal lábbal lépsz be?
2: Ezt nem tudom, olyan még nem volt.
1: Aztán, és mi van még?
2: Én amúgy nem vagyok hívő ember, viszont ilyenkor én szoktam imádkozni például. Ez a következő példa, hogy én mindig leszoktam fürdeni mérkőzés előtt, és megmosom a hajamat. Van egy ilyen történet is nekem.
1: Hát, amikor feltettem ezt a kérdést, akkor abszolút nem gondoltam volna, hogy ilyen sok rituáléd van. A zenehallgatást viszont nem említetted, amire viszont én számítottam, az nem szerepel a rituálék között?
2: Inkább úgy fogalmaznék, hogy ez már csapatos rituálé, mert az öltözőben az utolsó szám, amit meghallgatunk, ez nem ide való, viszont mindig ugyanazt a számot hallgatjuk meg, mielőtt felmegyünk a pályára. Ez is például egy ilyen rituálé, és én nekem még amúgy folytatódik ez az egész rituális történet a bemelegítés során is.
1: Hogy?
2: Hát konkrétan ugye az a jobblábas lépések, aztán utána, hogy én mindig ugyanúgy melegítek be. Nagyon odafigyelek a bemelegítésem, mert sajnos nekem volt 2 komolyabb sérülésem, de inkább 3. A 2, ami műteni kellett, 1 pedig, amit gyógytornával hoztam rendbe, és én azóta nagyon-nagyon beszoktam melegíteni, meg véletlenül se akarok megsérülni, és inkább ezt el is hessegetem gyorsan, hogy bármilyen történjen. Szóval ez ennek az oka igazából, hogy én ennyire úgymond kattos vagyok, mert én tudom, hogy így minden a helyére kerül.
1: És amikor nem a rituálédról van szó, akkor milyen zenéket hallgatsz?
2: Hát igazából én az operától, rappig, technóig, bármit meghallgatok, ami éppen ritmusos.
1: A mindenit, akkor zenei mindenevő vagy.
2: Abszolút. Én nekem, hogyha valami tetszik, és elsőre tetszik, azt általában hallgatom, tök mindegy, hogy milyen műfajból van, azt én meghallgatom.
1: Holnap gyereknap lesz. Úgyhogy itt a lehetőséged arra, hogy üzenj a gyerekeknek, vagy a családoknak, kívánhatsz nekik egy valamit az életükre, akkor az mi lenne? Akár sport területén.
2: Igazából csak azt tudnám nekik kívánni, hogy találják meg azt, amiben a legjobbak, és ezáltal érezzék magukat nagyon-nagyon jól, és lehet bármilyen nehézség. Szerintem, hogyha igazán küzd egy ember, egy gyerek, bárki, akkor én úgy gondolom, hogy bármit elérhet.
1: Hiszen a te szótáradban nincsen olyan, hogy lehetetlen.
2: Így van, nincsen lehetetlen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál ma reggel.
2: Én köszönöm szépen.
1: Füzi Danival, kézilabdázóval beszélgettem ma reggel az Élet Stílus magazinban.
0: Élet Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: Itt vagyok, ezt hallottad a Zaporozsesztől, itt a Petőfin Minden Magyar. Én itt vagyok, és remélem, hogy te is itt vagy. 7 óra lesz, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig kezdődik a Csukás meseóra, úgyhogy maradj is itt, ugyanis terítéken gyerekmesék, zenék, nyelvtörők, mondókák lesznek, utána pedig Kőhalmi Ferenc bűvész lesz velem itt a vonal túlsó oldalán, telefonon fogunk beszélni, úgyhogy maradj itt velünk a továbbiakban, addig is mesés időtöltés neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Változékonyra fordul az idő, sikerült megállapodni az EU-s pénzek hazahozataláról. Egyelőre nem emelnek árat a fővárosi taxisok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Árokba hajtott, majd fának ütközött egy busz a 6-os főúton Hírt térségében. A 188-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni Hírt településen keresztül lehet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hozzátette, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedésre, versenyképességre, a kis- és középvállalatok támogatására és munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják. A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek. A Fidesz közleményében azt írta, Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben az eddig jogtalanul felfüggesztett uniós források visszaadásáról. Magyar Péter reagált, szerinte egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalának, az orbáni korrupció folytatásának teljes megszüntetése. A miniszterelnök azt írta, ezt a feltételt a magyar kormány örömmel teljesítette. A szolidaritási adó mérséklésére kéri 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. Mások mellett a szegedi, a győri, a szolnoki és a hódmezővásárhelyi városvezetők azt várják a kormánytól, hogy vizsgálja felül a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlési ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Délelőtt az ország több pontján is csepereghet az eső, majd a déli óráktól az északkeleti területek kivételével felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délután este újabb felhők és velük együtt záporok, zivatarok érkeznek. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Napközben 26-31, késő este 13-22 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után. És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra. Itt a Petőfi Rádióban.
5: Csukás Mese Rádió.
6: Én nagyon szeretem.
3: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, Peszteritz Dóri vagyok, 17 éves, és most én fogok nektek olvasni. Hallgassátok sok szeretettel. Gani Zsuzsa, Eszti és Lili a lepke. Gondolkoztál már azon, hogyan lesz a hernyóból lepke? Ebből a meséből megtudhatod. Egy szép kora tavaszi napon a nőstény lepke egy növény levélre rakta le a petéjét. Ha hiszitek, ha nem, Eszti pont azt keresgélte kíváncsian a levelek fonákján és a növények szárán. Egyszer csak örömében felkiáltott. Megtaláltam! Attól kezdve, amilyen gyakran csak tudott, oda ment hozzá és figyelte a változást. Egyik alkalommal észrevette, hogy Lili elragadó hernyó lett. Gyorsan beszaladt a szobájába a nagyítójáért, és pillanatokon belül visszatért vele. Jó alaposan megszemlélte a szép, színes hernyót. Természetesen egy újjal se ért hozzá, nagyon vigyázott rá. Megfigyelte, hogy a fején van a szája, egy pár, azaz két rövid csápja, két oldalt hat pár icipici pontszeme, sőt még azt is, hogy mennyi pici lába van. Milyen szép vagy, Lili! Mosolyodott el Eszti, de az nem felelt. A káprázatosan szép hernyó hihetetlen gyorsasággal nőtt. Eszti minden nap, reggel, délben és este megfigyelte a nagyítójával. Egyszer csak valami megváltozott. Lili megkereste a számára legideálisabb helyet a bebábozódáshoz. Gondolt egyet, levedlette a bőrét és átalakult. Hiába jött ki Eszti naponta többször is megnézni a változást, Lili édesen szunyókált a gubójában. Több hétig is ebben a kemény állapotban bebábozódva maradt. Eszti ez idő alatt szeretettel gondozta aprócska kis kertjét. Már majdnem el is feledkezett Liliről, amikor egy erősebb fuvallat az eszébe juttatta. Jaj, majdnem elfeledtem a kis barátomat. Vajon mi van vele? Történt azóta valami változás? Már futok is hozzá. Épp jókor ért oda, mert megrepett a burok, és egy ékes, álomszép lepke kezdett előbújni belőle. Mély ragyogó a világ, és milyen illatos! Nézett körül csodálkozva Lili. Szervusz, Eszti! Köszönöm, hogy oly sokszor meglátogattál, gondoskodtál rólam, és vigyáztál rám. Nagyon szívesen, örömmel tettem. Egy pillanatra Lili ráröppent a vállára, majd a kézfejére. Volt alkalma jól megfigyelni. Látta, hogy a feje két oldalán egy-egy aprócska gömb alakú szem, a tetején meg két csáp van. Nini, három pár lábad is van. Milyen gyönyörű, színes a két pár szárnyad. Nagyon szép vagy, mondta Lilinek. A lepke gondolt egyet, egy pillanatra Eszti orrára szállt, megcsiklandozta, azzal hús, elrepült. Vigyázz magadra, kis Lili, kiáltott kacagva utána. Ha már úgy is kijöttem a kertbe, gyomlálok egy kicsit. Felveszem a kesztyűmet. A nemrégesett záporeső nagyon kedvezett a gazoknak is. Gyorsan megnőttek. Ilyenkor könnyen kijön gyökerestül a gyom. Ígyni, kész is lett. Ó, de jól megtisztítottam a konyha kertemet. Milyen más lett? No, de a mélegelőmhöz ahhoz nem nyúlok. Ugyanis a meg nem művelt kertrészemben az elszaporodó vadvirágok, a pitypang, a kökörcsin, a kankalin és még sorolhatnám, nagyon fontosak a gyűjtögető méhek számára. Jé, milyen szép hálót szőtt a pók! Ez egy igazi mestermű, és milyen erős! Állapította meg jókedvűen. Egyszer csak meglátta Lilit, aki épp erre szállt. Vigyázz, nehogy berepülj a pók hálójába! Kiáltotta még időben. A kislepke valószínűleg meghallotta, mert tovább röppent és leszállt egy másik virágra a közelben. Még sokszor látta őt a kertben, jól érezhette magát, ő pedig óvta őt, vigyázott rá, ahogy minden másra is. Nem is csoda, hisz lenyűgöző volt a kert. Eszti haját simogatta a szellő, az arcát melegítette a nap, lepkék és katicák röpködtek a színpompás virágok között, méhek gyűjtögettek szorgosan, és boldogan zsongott a kert az aprócska rovaroktól. Ha nem hiszitek, járjatok utána.
0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
3: Zokti vagyok.
4: Én pedig Inkó, az akifordított párja. Mondd, mit a szeretem volna mondani.
3: És még beleraktam volna a mondatomba, de megelőzted, igazából téged akartalán felkonferálni, de mindegy.
4: Jaj, de kedves vagy, attól még úgy csinálok, mintha nem mondtam volna semmit, és akkor hallgatom, jó?
3: Figyelj! Oké. Hogy is volt? És? Ennyi csak, hogy és?
4: Azt szoktam mondani, hogy és kifordított párja Inkóz!
3: Tényleg, szóval és?
4: De várj, Zokni, az a lényeg, hogy Az inkozt azt énekelve mond, úgyhogy inkoz! Mutasd meg!
3: Inkoz!
4: Na, akkor most egyben.
3: És inkoz!
4: Nem, és kifordított párja, ja. Inkoz! Most mehet!
3: És kifordított párja, inkoz!
4: Így, pont így, igen. Na, sziasztok!
3: Végre véget ért mára a munka.
4: Így letettük mára a tűt, a cérnát, meg az ollót. Ugyan nagyon jó munka volt, de most jól esik majd a lazítás.
3: Igen.
4: Lássuk, mi a mai mese. Hozzuk a könyvet, gyere!
3: Vere, kettő, három, ólluk!
4: Na, akkor lapozás.
3: Igen.
4: És itt van...
3: Na, Fésűs Éva.
4: Ki a leghasznosabb?
3: Inkoz. Ez is tűről, cérnáról és ollóról fog szólni. De ne baj, közel állnak hozzánk, nem?
4: Igen, ők mind a barátaink.
3: Igen.
4: Akkor kezdjük.
3: Együtt laktak egy varróasztalkában a tű, a cérna, meg az olló.
4: Egyszer a tűt vadonatúj tűpárnába szúrták, és ez a megtiszteltetés úgy a fejébe szállt a kis öltögetőnek, hogy hegyként villogni kezdett.
3: Lám, hogy megbecsülnek? Kicsi vagyok, mégsem élhetnek az emberek nélkülem. Én varrom nekik a sok szép ruhát.
4: Nagyot perdült erre az orsóval a cérna. Még mit nem? Hiszen te már régen rozsdás limlom leszel, amikor a ruhájukat én még mindig összetartom.
3: Csit-csat-csit! Csattant fel az olló. Tévedtek mind a ketten. Enyém az elsőség, mert én szabom ki az anyagot. Sőt, a cérnát is elnyisszantom, ha fölösleges.
4: Enye! Kiabált rá a tű meg a cérna. Hát akkor ki a leghasznosabb közülünk, ha?
3: A tű villogott, a cérna orsó pörgött, az olló csattogott haragjában. Mégsem tudtak megegyezni.
4: Végül megkérték az öreg stoppolófát, hogy tegyen igazságot.
3: A stoppolófa kidugta a fejét egy harisnya lyuk a sarkán, és azt mondta.
4: Addig igazán nem dönthetek, amíg nem látom, mit tudtok.
3: Hát ide néz! Visszent fel az ollót, s azzal neki szaladt a kikészített szövetnek.
4: Szépen darabokra szabta. Akkor azonban megállt a tudománya, mert mégsem lett ruha a ruha.
3: Nosza, fogta magát a tű, és szaporán bujkálni kezdett a szövetben.
4: Föl lebukfencezett, s amikor már jókora utat megtett, kimelegedve nézett hátra.
3: Mi? Mekkorát szaladtam? Ez csak derék munka.
4: Igen ám, de akkor derült ki, hogy a cérna nem ment utána.
3: A varrótű hiába szurkálta össze a szövetet, egymagában haszontalan ugrálást végzett.
4: Nolám!
3: Kacagott a cérna.
4: Úgy látszik, mégis én rám van a legnagyobb szükség.
3: Bújt is volna tüstént a szövetbe, hogy ezt bebizonyítsa, de bizony nem sikerült. A tű nélkül ő sem ment semmire. Nagyot koppant akkor az öreg stoppolófa, és így szólt.
4: Látjátok, milyen ostobaság azon vitatkozni, hogy ki a leghasznosabb? Mindegyik őtök sokat ér a maga módján, de csak egymást megsegítve és egymást megbecsülve tudtok igazán jó munkát végezni.
3: Elszégyelte magát a tű, a cérna, meg az olló. Nem is veszekedtek többet, hanem az olló tovább vágott, a cérna a tűvel barátságosan összekapaszkodott,
4: és azóta már nagyon sok szép ruhát megvartak együtt, békességben.
3: Ahogyan mi?
4: Jaj, hát nekem most újra kedvem támadt visszamenni a ruhakuka birodalomba.
3: Úgy is jött még, tudod, egy lukas póló, meg van azt hiszem egy lukas kesztyű is nálunk, azt csináljuk meg.
4: Jaj, de jó, akkor induljunk is. Na, sziasztok!
3: Sziasztok! Irány a munkasztal!
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió, egy fejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, gyerekek! Szandi vagyok, énekesnő. Amikor óvodás voltam, akkor nagyon nehezen ment délután az alvás. Nem is értem ezt, hogy miért volt ez így, pedig az olyan jó. Egyetlen egy dolog tudott csak elálmosítani és elaltatni, hogyha az óvónéni mesélt egy szép mesét, egy izgalmas mesét. Úgyhogy most én mesélek nektek, remélem, hogy elalszotok, és aztán egy jó alvás után felébredve újra játszhattok. Vadadi Adrien, Dorcinak születésnapja van. Előadja Szandi. Dorci ma reggel füligérő szájjal érkezett az óvodába, ugrándozott, alig fért a bőrébe. Anyukájával hajnal óta sütöttek, hiszen ma van Dorci születésnapja. Végre ő is 6 éves lett, és neki is meggyújthatják a 6 szál gyertyát. Ő a legfiatalabb a csoportban, már alig várta, hogy utolérje a többieket. Ma reggel az új ruháját vette fel, azt a fodrossat, amit Messi nagymamája vart a születésnapjára, és küldött el postán. A hajába a kedvenc csatjait csatolta, és a mellére feltűzte

0: szülinapos jelvényt, hogy mindenki láthassa, ma van a szülinapja. Ahogy Dorci belépett a csoportba, körülállták a gyerekek. Én is 6 éves lettem. Ma van a szülinapom, újongott. Szörpöt is hoztam, és csoki tortát is, de olyat, amiből Lea és Peti is ehet. Lea és Peti érzékenyek. Lea nem ehet tojást, Peti pedig tejet nem ihat. Lea sokszor sír ebédkor, mert azt szeretni enni, amit a többiek. Dorci anyukája tudta ezt, hiszen Lea sokszor járt már náluk vendégségben, ezért igyekezett olyan tortát sütni, amit ő is, Peti is megkóstolhat. Dorci, Lea és Maja már kis csoport óta elválasztatatlan barátnők. Régen Maja sem ehetett meg mindent, ezért ő szokta ebédnél vigasztalni Leát. Ha nem sírsz és megeszed az ebédet úgy, mint én, amikor még kicsi voltam, akkor biztos ki fogod nőni a tojást. Miután Dorci mindenkinek elújságolta a születésnapját, minden úgy történt, ahogy általában lenni szokott, de mégis egy kicsit másképp. Dorci, Maja és Lea a babaházba újtak játszani. A baba családon minden reggel összevesznek, hogy ki játszon a hosszú szőkehajú kislányjal, de ma reggel Maja és Lea szó nélkül átengedték Dorcinak a kedvenc babát. Amikor Dorci elunta a játékot és reggelizni ment, az asztalnál csak fiúk ültek. Máskor ügyet sem vetettek volna rá, hogy egy lány is leül közéjük. Szó nélkül kicsorgatták volna a maciból az utolsó csepp mézet, de ma Dani a macit oda nyújtotta Dorcinak, hogy napocskát vagy szívecskét csorgathasson a vajas kenyerére. És amikor indián fogocskásat játszottak, és Berci számolta ki, hogy ki lehessen az első fogó, Dorcira esett a választás, és ezen senki sem morgolódott. Az óvónéni kacsintott egyet Bercire, és hagyta, hogy Dorci 3-szor is körbe nyargaljon a csoportszobán, és csak azután kapjon el valakit. Miután a gyerekek jól elfáradtak, az óvónéni mesét mondott nekik. Mindenki a szőnyegre heveredett, és úgy hallgatták a bátor királyfi legújabb történetét. A mese után megmosták az arcukat, megfésülték a hajukat, hogy kezdődhessen az ünneplés. A gyerekek most nem az asztalokhoz ültek, hanem a szőnyegre, hogy jobban láthassák az ünnepeltet. Dorci egyedül ült a kis kerek asztalnál, amit a dadus néni leterített a piros kockás terítővel. Az óvónéni elé rakta a tortát, becsukta az ablakokon a spalettákat, hogy sötét legyen. Meggyújtotta a 600 gyertyát, és lekoporodott a gyerekek közé a szőnyegre. Szülinapokon mindig azt a dalt szokták énekelni, amit Ákos iskolás testvérétől tanultak. Nagyon szerették, mert ha úgy akarták, soha sem ért véget. Dorcinak is az volt a kedvence. Ahogy elkezdtek a többiek énekelni, furcsa érzés öntötte el. Izegni, mozogni kezdett a széken, gombóc nőtt a torkában, és könny szökött a szemébe. Nagy levegőt vett, és hamar elfújta a gyertyákat. Ez jelentette a dal végét. A gyerekek a sötétben sikítani és tapsolni kezdtek, aztán elkiabálták együtt a 6 éjent. Az óvónéni felkapcsolta a lámpát, és megkérdezte. Na, ki szeretne jó kívánságot mondani Dorcinak? A gyerekek megint kiabálni kezdtek, hogy én! Az óvónéni egymás után szólította őket. Azt kívánom, mondta Levente, hogy 20 gyereked legyen. Én meg azt, állt fel Zétény, hogy rendes férjed legyen, olyan, aki nem kiabál. Én azt kívánom, kiáltotta Zsófi, hogy mindig együtt lehessél a családoddal, és 100 000 évig éljetek. Én azt, szólt Bianca, hogy minden kívánságot teljesüljön. Most mit kívánsz, Dorci? Kérdezte az óvónéni. Dorci kicsit gondolkodott, aztán így felelt. Azt, hogy megehessük a tortát! A gyerekek gyorsan a helyükre ültek, a dadus néni felvágta a csoki tortát, az óvónéni szétosztotta, de az első szeletet Dorcinak adta. Aztán megitták a szörpöt is, és minden úgy folytatódott, ahogy általában szokott, csak egy kicsit másképp.
1: Csukás meseóra, a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt, a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok, csukimukik! Kőhalmi Ferenc vagyok, a varázsló. Kettő bátyám van, az egyikőjük a Dezső, a másikójuk pedig Péter. És amikor kisbaba voltam, a Dezső csiklandozta a talpam, Péter pedig a tenyeremet. Mondókákat mondtak nekem, és meséket olvastak. Sokat játszottak velem. Jöjjön hát egy mese Döbrentei Ildikótól, az égből pottyant új mesékből. Koni. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy pólyásbaba, úgy hívták, hogy Koni. Egy szalagos bölcsőben ringatozott, egész nap sírt, aludt vagy nézelődött. A vendégek körbálták és csodálták, akkor is, ha nem csinált semmit. Volt a kicsi Koninak egy óvodás nagy testvére, Blanka. Blanka egyszer már 25 métert úszott leállás nélkül a nagy medencében, egyedül gondozta a pintyeket, amiket nagytatától kapott, és ringatta Konit is, hogyha sírt. A vendégek dicsérték, hogy milyen ügyes, milyen nagy leányka ő, aztán mindjárt Koniról kérdezték. Mit tud már a kis testvéred? Ugye milyen édes ennivaló? Ennivaló, ennivaló, dörmögte magában Blanka. Egyik hétvégén meglátogatta őket nagytata. Örült apu, örült anyu, de legjobban örült Blanka, mert ők ketten nagytatával nagyon jól megértették egymást. Gyere, nagytatám, fogadta már az ajtóban. Nézd meg az érmemet, amit a 25 méteres úszásért kaptam, és futva indult a szobája felé. Követlek, királynőm, intett a nagypapa, ám ahelyett, hogy követte volna Blankát, egyenesen Koni bölcsőjéhez lépett. Hó, dolatom, pólyás kisasszony, hajolt a bölcső fölé. Csókolom a csöpp kezét. Koni rányította a szemét. Nagytata boldogan elmosolyodott. Akkor jössz, nagytata, szólalt meg kicsit bizonytalanul Blanka. Már is, királynőm. Nagytata megringatta a bölcsőt, aztán Blanka után sietett a gyerek szobába. Lássuk a híres bajnoki érmet. Blanka falán, az ágy fölött, piros, fehér, zöld szalagon egy egyszerű kis fém érem függött. Égek, egy valódi aranyérem, csapta össze a kezét a nagytata. Úgy csillog, hogy megvakít, jaj, hol a napszemüvegem? Blanka kacagva büszkén akasztotta a nyakába az érmet. Már éppen nagytata ölébe akart fészkelődni, amikor odaállt felsírt Koni. Hallod, ő is látni akarja az érmedet. Nagytata puszit nyomott Blanka fejére, fogta az érmet és a bölcsőhöz sietett vele. Pólyás kisasszony, ne ríjon kérem, pólyás kisasszony, íme az érem! Koni erre még hangosabb oázásba kezdett. Ez ám a tüdő, nézett a nagytata elismerően anyára és apára. Még opera énekesnő lesz a lányatokból, s ezen boldogan összenevettek. Opera énekesnő, opera énekesnő, dörmögte magára maradva Blanka. A pintyeknél még nem is voltunk. Máskor, ha nagytata vendégségbe jött, első útjuk mindig a pintyekhez vezetett. Lehet, hogy nagytata ma elfelejti. Na, és hogy van pintyúr, meg a kedves felesége? Hallatszott ekkor nagytata hangja. Mutasd meg őket, királynőm, kérlek! Blanka arca mentem felderült, futott, fogta nagytata kezét és húzta a verendára, ahol a madárkalitka állt. Koni közben egyre csak bömbölt. Ne légy féltékeny, pólyás kisasszony, szólt neki nagytata. Féltékeny, féltékeny, dörmögte Blanka. A pintyek hangos pittyegéssel fogadták őket. Tiszteletem, pintyházas pár, csapta össze a bokáját a nagytata. Pirosabba kentek orra, mint a ribizli bogyója. Tán francia rúst használnak. De nagytata, ők így születtek, kuncogott Blanka. Nagyon csinosak, melyiket szereted jobban? Mindkettőt, mind a kettőt jobban szeretem, kacagott Blanka, és újból a nagytata ölébe akart fészkelődni. Abban a pillanatban Koni még hangosabb bömbölésbe kezdett. Hiányzunk neki, állapította meg a nagytata. Átkarolta Blankát, s a bölcsőhöz táncolt vele. Pólyás kisasszony, ne ríjon kérem, pólyás kisasszony, aludjon szépen! Látod, Koni, most teljesen kifárasztod nagytatát, szuszogta Blanka, de nagytata tovább táncolt.
2: Pólyás kisasszony, ne ríjon kérem, pólyás kisasszony, aludjon szépen!
1: És csodák csodájára Koni abbahagyta a sírást, behunyta a szemét, és elaludt. Gyere, nagytata, ülj a heverőre, hívta Blanka. Tudod, én is elfáradtam, magyarázta, és közben végre jó kényelmesen befészkelődött nagytata ölébe. Nagytata megringatta, mint egy kisbabát, és azt mondta, hoztam ám neked valamit, a táskában találsz egy könyvet. Köszönöm, nagytata, ugrott fel Blanka, és meglobogtatta a könyvet a bölcső felé. Látod, Koni, nagytata könyvet hozott nekem. Mesélsz belőle, nagytata? Blanka odabújt nagytatához, aki halkan mesélni kezdett. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy sűrű, sötét erdő. Blanka úgy érezte, hogy egy hosszú, nagy útra indulnak. Ketten mennek, nagytata meg ő. Na és anyu, apu meg Koni. Blanka tudta, hogy anyu, apu, Koni és nagytata az összesen négy, s ha most valaki megkérdezte volna, hogy melyiküket szereti jobban, azt válaszolta volna. Mind a négyet jobban szeretem.
0: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
3: Most vissza a magyar zenékhez.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar. A gyereknapi hétvégén itt a Csukás meseórában különleges vendégeim lesznek. Igaz, most csak telefonon van itt velem a vendégem, mert az interjú után már rohan is egy gyereknapi fellépésre. Ő nem más, mint Kőhalmi Ferenc bűvész és óvóbácsi, aki évek óta mosolycsal a gyerekek és a felnőttek arcára trükkjeivel és a szerethető személyiségével. Arról beszélgetünk ma reggel vele, hogy hogyan lehet egyszerre szórakoztatni és figyelni a gyerekek lelkére, és milyen varázslat rejlik egy-egy gyereknapi előadás mögött. Köszönöm, hogy itt vagy velem telefonon.
1: Szia, sziasztok! Na hát a bevezető, gyönyörű volt, érdemes fölkelni ilyenkor, ilyen hosszú péntek után.
0: Örülök, hogyha tetszett. Na mesél nekem, ugye most mész is erre a gyereknapi rendezvényre, hogyan készülsz egy ilyen fellépésre?
1: Hát a MIPÁ-ba lesz a Csukás Mese Rádiónak egy gyereknapi rendezvénye, és én úgy készülök rá, hogy fogalmam sincs, hogy milyen összetételű a gyerekcsapat, mennyi szülő van. Ez egy 20-25 éves rutin, ami bennem van, hogy amikor megérkezem, akkor felmérem a terepet, és akkor veszem elő azt a hangsúlyt a bőröndömből, azt a trükköt a bőröndömből, azt a dalt a gitáromból, ami éppen passzol. Én ilyen szempontból egy kötéltáncos vagyok, kötél nélkül és védőháló nélkül. A színpadon érzek rá arra, hogy itt milyen ritmust vegyek föl, és ők hogy reagálnak. A gyerekek lelke az különböző, évről évre egyre másabb, már ahogy találkozom, a mostani 6 évesek és a 10 évvel ezelőtti 6 évesek teljesen más ritmust igényelnek valamiért, és én menet közben találom ki.
0: Mit látsz, mit tapasztalsz? Miért lehet az, hogy a 10 évvel ezelőtti 6 évesek meg a mostani 6 évesek ennyire máshogy reagálnak?
1: Egy egyszerű példát mesélek, egy történetet, valaha 20 évvel ezelőtt, tehát ez 20 éve volt, egy nagyon ismert magyar bohóc, Lala bohóc, aki annak idején csak ő volt, és Lala és Kamilla tévében, tehát egy nagyon rutinos rókával léptem föl, én fiatal voltam, ő idősebb, és kérdeztem tőle, hogy mi a véleménye a gyerekekről, csak úgy a színpad mögött, és mondta, hogy úristen, most már a gyerekek nem értenek meg egy 4 perces poént, 2 percenként kell valami debil, vagy valami figyelemfelkeltő dolgot csinálni, és ő ettől már kiakadt. Na most én azt mondom, hogy most meg már 40 másodpercenként kell valami debil, vagy valami nem odaillő rikácsolást, persze nem mindig, és nem minden gyereknél, de egyre hangsúlyosabb ez, és szerintem ez szomorú is nagyon, de ez a változás, hogy egyre sűrűbben kell valami oda nem illő blikfangot csinálni, és nem egy 3 perces poént, fölépített poént, amiben összetett mondatok vannak, meg kell érteniük, egy pici érzelem is átmegy rajta, a humor is különböző lehetne benne, de nem, egyfajta rikácsolós bolondságot mindig bele kell tenni percenként egyet.
0: Na de hogy mik ezek a rikácsolós bolondságok, ezzel folytatjuk nem sokára a beszélgetést, vendégem Kőhalmi Ferenc bűvész, óvóbácsi, itt a Csukás Mese óra.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával és mai különleges vendégemmel, Kőhalmi Ferenc bűvésszel, óvóbácsival. Ő van most a vonal túloldalán, ugyanis a gyereknapi fellépésre siet már most, úgyhogy így tudtunk csak beszélni, vagy így tudunk beszélni. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
1: Én is köszönöm, hogy itt vagy velem.
0: Na hát azt már áttárgyaltuk, hogy hogyan készülsz egy ilyen gyereknapi fellépésre, és hogy mennyire változott az évek során a gyerekközönség felépítése. Na de most arról mesélj nekem, hogy mi az a trükk vagy pillanat, amin a gyerekek mindig a legjobban nevetnek.
1: A gyerekekkel, ha őszinte vagy, és csak megbotlasz, vagy trüsszentesz egyet, lehet, hogy még igaziból is trüsszentesz, már kacagnak, mert azt hiszik, hogy te mókázol velük. Mint hogy egy apa is mókázik, anélkül, hogy ő mókamester lenne, kacagnak, összenézel. Az a trükkje a gyerekek előtt való, vagy a gyerekekkel való bűvészkedésnek, hogy nem előttük állok és bűvészkedek, hanem velük együtt mókázom. Igazából én a műsoromban, hogy mivel a figyelmüket többször kell már, mint beszéltünk is erről, fölverni, vagy föltapsolni a figyelmüket, én azért nem adom lejjebb, olykor egy-egy gitáros, dalos, mozgásos feladatot beleteszek, amitől a kis idegrendszerük akkor kisülhet, és azon is kacagnak sokat. Tehát, hogy én nagyon igyekszem figyelni, vagy éppen összeborzolom a hajam, vagy az ő haját borzolom össze, és akkor fölteszünk egy bohócorra, pedig nem is bohóc vagyok, elkezdek sípolni, de aztán egy szép dalt eljátszok, amiben ő lassú úszást, gyors úszást imitálhat. Tehát minden idegrendszerére hatok, és ez mindenhogy jó, ez mindenhogy mosolycsal, fülig ér a kifli száj.
0: Volt olyan élmény, ami neked csalt mosolyt az arcodra, vagy olyan vicces, vagy megható élmény a fellépés közben, amit sosem felejtesz el?
1: Olyan megható élmény, amit sosem felejtek el, várjál csak. Az a nagy helyzet, hogy én, a barátaim már tudják, hogy amikor kijövök egy-egy műsorról, én imádok bűvészkedni, mert és mindig azt mondom, hogy úristen, de jó ezeknek az embereknek, hogy én vigyáztam rájuk, hogy bárcsak rám is így vigyáznának ilyen sokan. Szóval én nekem mindegyik műsorom megható, olyan kiemelkedően megható talán nem is volt. Egyszerűen csak az egyre meghatóbb, hogy a végére megszokják, hogy létezik a természetes intelligencia, és a szülőknek, ja igen, megvan, eszembe jutott, hogy mi a megható, magamtól hatódtam meg, egyszer csak eszembe jutott, hogy azt mondjam a gyerekeknek, hogy a műsor végén, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok, gratulálok a szüleiteknek, nagyon jó bűvészre hoztak el benneteket, bűvészelőadásra, most minden gyerek nézzen apa anya szemébe, és akkor itt keresik apát anyát, szaladjatok oda, és ölejétek meg őket. És nem tudom miért, egyszer csak ez kijött belőlem, ezt elmondtam, és az úgy meghatott engem, ahogy a szülők is utána mindannyian jöttek, vagy mindannyian nagyon-nagyon sokan odajöttek hozzám megköszönni ezt a momentumot, és azóta ezt bevettem a műsoromba.
0: Hát most én is meghatódtam. Van olyan varázslat így gyereknap közelettével, így a gyereknapi hétvégén, amit így gyereknap alkalmából kívánsz a gyerekeknek?
1: Hát ezt dalban tudom elmondani neked.
0: Hallgatom.
1: Mégpedig az a varázsidő, hogy Amerika, London, Párizs, minden gyerek úgy normális, ahogy van.
0: Ezzel hát teljesen egyetértek. Akkor nagyon sok örömet neked, sok mosolygós arcot a mostani gyereknapi rendezvényre neked. Én ezt kívánom.
1: Igyekszem. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm. Legyen szép napod.
1: Sziasztok nektek is.
0: Kőhalmi Ferenc bűvész, óvóbácsi volt a vendégem ma reggel a Csukás Meseórában. Nézem a

Száján Noé dalát hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Nem sokára reggel 8 óra lesz, rohan az idő. A legfrissebb hírek következnek, utána pedig indítjuk a reggelt, berobbantjuk az Intim Torna illegál dalával. Örökké, ez szól majd kezdésképp.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Pirosak és a zöldek oldaláról is árad a versenyszellem, és egyikük sem szeretne alul maradni. Pattanjon!
3: Jó kívánok!
2: Színes kövekkel összerakott díszítmény.
3: Mozaik.
2: Mozaik, tökéletes.
4: Hozó lepát és vödör.
5: Gitár!
6: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám. Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
8: Változékonyra fordul az idő, sikerült megállapodni az EU-s pénzek hazahozataláról, visszatért a földre a kínai űrküldetés legénysége.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Baleset miatt lezárták az M3-as főváros felé vezető oldalán a 128-as jelű mezőkövest csomópont felhajtó ágát. Fának ütközött egy busz a 6-os főúton Hírt térségében. A 188-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni alsóbrendű utakon keresztül lehet. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
8: Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrás szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hozzátette, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedésre, versenyképességre, a kis- és középvállalatok támogatására és munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják. Új fejezet jöhet a magyar-ukrán kapcsolatokban, első lépésként azonban Kijevnek garantálnia kell az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi jogait, erről is a miniszterelnök beszélt Brüsszelben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a rendezést a külügyminiszterek közötti találkozóval is segíthetik. A román elnök szerint az ukrán légvédelem találta el azt az orosz drónt, amely egy galaci lakótömbnek csapódott. Az épületben tűzütött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Az incidens miatt Románia bezáratja Oroszország konstancai főkonzulátusát. Visszatért a földre a kínai Shenzhou 21 legénysége. A három kínai űrhajós csaknem 7 hónapot töltött a világűrben, ez alatt 3 űrsétát hajtottak végre. Egyebek mellett űrszemét elleni védelmi eszközöket telepítettek az űrállomáson, és több tudományos kísérletet is végeztek. Felkészültek a budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel 6 órakor több utat is lezárt, köztük a Dózsa György, a Stefánia, a Tököli és Kerepesi út egyes szakaszait. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Délelőtt az ország több pontján is csepereghet az eső, majd a déli óráktól az északkeleti területek kivételével felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délután este újabb felhők és velük együtt záporok, zivatarok érkeznek. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Napközben 26-31, késő este 13-22 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Reggel 8 óra múlt, május utolsó előtti napján, azaz május 30-án szombaton. Én Korcsok Laura vagyok, és egész délelőtt itt vagyok, és játszom neked a legjobb magyar dalokat. Itt vagyok, és biztatlak, és hozok programötleteket örökké. Ez szól most kezdésképp az Intim Torna Illegáltól.
0: Itt egy újabb óra.

Lomb koronák, ezt hallottad most a Balkán VIP-tól, itt a Petőfin Minden Magyar, és egyébként őket legközelebb június 19-én Tatabányán hallhatod majd élőben, ekkor adnak majd koncertet, és ha már Tatabányán járunk, akkor nézzük a most hétvégét, ugyanis holnap gyereknap lesz, és egy nagyon különleges programmal készülnek. A program egyik fő fellépője Bíró Eszter lesz, aki az Előttem van Észak című műsorával zenés világkörüli utazásra hívja a családokat. Az előadás játékosan mutatja meg a gyerekeknek és a felnőtteknek is, milyen fontos az elfogadás, a kíváncsiság és más kultúrák megismerése, de lesz a napnak még egy különleges programja, ezt nem sokára elmesélem neked, hogy mire számíthatsz Tatabányán, most viszont igazi kincs, ezzel megyünk tovább, itt a Petőfin.

hiszed vagy sem, ezt hallottad a Uniktól, itt a Petőfin Minden Magyar, és hiszed vagy sem, a tatabányai gyereknapi programon, amiről már beszéltünk, lesz egy nagyon különleges rész is, ugyanis egész nap óriás múmia építés lesz, ahol a résztvevők közösen készíthetnek el egy hatalmas egyiptomi múmiát. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy aki tud, hozzon WC papír gurigát, kéztörlőt vagy más papíralapú kellékeket az alkotáshoz. A gyerekek még üzeneteket is elrejthetnek majd a múmiában, így a program igazi, közös családi élményé válik. Szerintem ez egy nagyon aktív és kreatív gyerekeket bevonó gyereknapi program, úgyhogy szerintem nem érdemes kihagyni. Régi mese, ez sem érdemes kihagyni, ez szól most itt a Petőfin a Follow the Flow-tól.

Kálai Szanders Andrást hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. A tegnapi és a mai napon tartják a nagy sportág választót és a nagy hangszer választót, ami amellett, hogy nagyon jó program, nagyon nagy segítség is a családoknak, ahol éppen a gyerkőcök még a sportág választás előtt állnak, ugyanis ezen az alkalmon kicsiknek és nagyoknak is egyaránt szakemberek segítenek, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbb sportot, illetve hangszert. A nagy sportág választón több mint 100 sportág között biztosan megtalálhatók lesznek azok a sportágak, mint például a labdarúgás, az úszás, a vízilabda, a vívás, a kézilabda és a kajakkenu is, azonban szerintem szabadesésről még nem lesz szó, viszont itt a következő percekben Karamell jóvoltából igen, szabadesés, ez szólít

0: A szuper nem dalát hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Nem sokára 9 óra lesz, a legfrissebb hírek következnek. Ebben az órában Tatabányán jártunk, és itt szemezgettünk a programok közül. Most viszont a következő órában Sopron felé vesszük az irányt.
1: Sopron felől, ha érkezem, mindig néz rám édesen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek. Egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Ma 17 óra 25 perckor a Dunán.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
0: Változékonyra fordul az idő, sikerült megállapodni az EU-s pénzek hazahozataláról, súlyos baleset történt az éjszaka sűsápnál.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
0: Fának ütközött egy busz a 6-os főúton Hirt térségében. A 188-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni alsóbrendű utakon keresztül lehet. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
0: Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hozzátette, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedésre, versenyképességre, a kis- és középvállalatok támogatására és munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják. Új fejezet jöhet a magyar-ukrán kapcsolatokban, első lépésként azonban Kijevnek garantálnia kell az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi jogait, erről is a miniszterelnök beszélt Brüsszelben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a rendezést a külügyminiszterek közötti találkozóval is segíthetik, ha Ukrajna alkalmazza a kisebbségvédelemről összeállított magyar javaslatcsomagot, és a kárpátaljai magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen és az adminisztrációban. A román elnök szerint az ukrán légvédelem találta el azt az orosz drónt, amely egy galaci lakótömbnek csapódott tegnap. Az épületben tűzütött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Az incidens miatt Románia bezáratja Oroszország konstancai főkonzulátusát. Előrehozott parlamenti választást tartanak Máltán. A közvéleménykutatások a baloldali centrista máltai munkáspártot tartják a legesélyesebbnek, így negyedszer is felhatalmazást kaphat az ország irányítására. A voksolás este 10 óráig tart, és várhatóan holnap közlik a hivatalos eredményt. Vonat elé hajtott egy autó sűsápon múlt éjjel. A balesetben a gépkocsi mindhárom utasa meghalt. A Szolnokról a keleti pályaudvarra tartó szerelvény egy fény- és félsorompóval ellátott átjáróban ütközött az autóval. A helyszínen és véget ért, a szolnoki vonalon a reggeli órákra állhat helyre a menetrend szerinti közlekedés.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Délelőtt az ország több pontján csepereghet az eső, majd a déli óráktól az északkeleti területek kivételével felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délután este újabb felhők és velük együtt záporok, zivatarok érkeznek. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Napközben 26-31, késő este 13-22 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatjuk is a szombat reggelünket, 9 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. El sem hiszem, hogy május utolsó előtti napja van. Rohan az idő, úgyhogy használjunk ki minden egyes pillanatot, így a gyereknapi hétvégén is hozom a legjobb programötleteket. Most viszont Sopron felé ezzel kezdünk.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kis

Ez a Petőfi Rádió Minden Magyar. Már beszéltünk egy olyan programról, ami nem csak egy jó program, hanem egy hatalmas segítség is a családoknak, és ez nem más, mint a nagy sportágválasztó és hangszerválasztó, ahol több mint 100 kipróbálható sportág és számos hangszer várja az érdeklődőket. Bármelyik sportágat kipróbálhatod, legyen az szárazföldi, vízi, ütős, labdás, vagy akár művészi, és a zenekedvelők is a hangszerek széles választékával találkozhatnak ezen a programon, ez a mai napon és a tegnapi napon volt, és itt említettem, hogy valószínűleg a sportágak között nem találod majd meg a szabadesést, de azért mégis beszéljünk róla egy kicsit. A szabadesésnek azt nevezzük, ez az egyik legizgalmasabb jelenség a világon, amikor a tárgy vagy egy ember csak a gravitáció hatására mozog lefelé, vagyis szabadon esik. Én próbáltam már, és azt hittem, hogy nagyon bátor vagyok, de amikor lejöttem erről a masináról, akkor iszonyatosan remegtem, mint a kocsonya. Nagyon-nagyon félelmetes, úgyhogy ha szeretnéd, próbáld ki, mert mindent meg kell tapasztalni. Én kisenyitottam a szemem, annyira megijedtem tőle. Kisenyitom a szemem, ez szól most itt a Petőfin.

Nyitott szemmel ezt hallottad most Franktől, itt a Petőfin Minden Magyar, és ő lehet, hogy a szabadesést is bírja nyitott szemmel, ellenben sokunkkal, akik becsukjuk a szemünket. Na mindegy is, menjünk tovább, ugyanis a mai napon még részt vehettek a nagy sportágválasztón és hangszerválasztón, ami egy remek program és lehetőség arra, hogy a kicsik és a nagyok egyaránt megtalálják a nekik kedvükre valót. Egy kicsit utána jártam, és a szakértők szerint azok a gyerekek, akik közösségben sportolnak vagy alkotnak, könnyebben kezelik a stresszes helyzeteket is, nem beszélve arról, hogy a WHO szerint a rendszeres mozgás nem csak a testnek tesz jót, hanem javítja a gyerekek alvását és a hangulatát is. Szerintem több nem is kell, meggyőztelek arról, hogy mindenképpen vegyetek részt, ha tudtok a nagy sportágválasztón. Több nem is kell, ezt mondja Ákos is a következő dalban. Ez szól most itt a Petőfi.

Rigó, ezt hallottad most a Mary Popkids-től, itt a Petőfin Minden Magyar, a következő zenekarunk pedig nem más, mint a Punani Masszív, akik május elején egy hatalmas koncertet adtak a Budapest Parkban. Nem sokára a Balaton akaratján találkozhatsz velük, június 27-én a Peters Teraszon, most pedig május 21-én megjelent a Kérdőjel című daluk, ami alatt nagyon pozitív és kedves kommenteket lehet olvasni, például az egyik. Nagyon kevés magyar előadónál érzem, hogy a zenéjük mögött van gondolat és filozófia, de a Punaninál igen. Egy következő kommentelő pedig ezt írta: a Punani egyenlő minőség, nekem meg ez a filozófiám, nekem is ez a filozófiám, úgyhogy már játszom is az egyik 2016-os dalukat, Hétköznapi Hősök. Ez szól most a Punani Masszívtól, itt a Petőfi.

0: vagyok.
1: Szerelmet szakajtok, Bogi dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, én pedig a következő órában is a legjobb magyar dalokat szakajtom neked, úgyhogy a legfrissebb hírek után is tarts velem, Iron Mafia, Bajnok, ezzel kezdünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Duna napok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
1: Változékonyra fordul az idő, történelmi győzelemként értékeli Magyar Péter az EU-s pénzek hazahozatalát, újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Három autó karambolozott az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr elkerülő szakaszán. A 123-as kilométernél csak egy sáv járható, mindkét irányban 1-2 kilométeres a dugó. Fának ütközött egy busz a 6-os főúton Hirt térségében. A 188-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Kerülni alsóbrendű utakon keresztül lehet. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
1: Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, minden centet hazahoznak. A kormányfő a megállapodás utáni sajtótájékoztatón közölte, a pénzből jut majd közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására. Ruszin-Szendi Romulus magához vonta a honvédelmi tárcához tartozó cégek irányítási jogát. A döntés 8 gazdasági társaságot érint, derült ki a magyar közlönyből. A honvédelmi miniszter döntésének értelmében az államtitkárok és helyettes államtitkárok mától nem gyakorolhatják jogaikat a cégek fölött. Előállították K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, és hamis tanúzásra felhívással gyanúsították meg. A férfi lakóhelyén kutatást tartottak, és okiratokat, adathordozókat foglaltak le. K. Endre tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, a gyanúsítás miatt nem tett panaszt, szabadlábon védekezhet. Budapestre figyel a foci világ, ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. A szurkolók első csoportja tegnap este megérkezett Budapestre, ma hajnalban pedig már tömegverekedés is kitört közöttük. Szemtanúk szerint mindkét oldalról körülbelül 30-30 fő vett részt a verekedésben. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közösségi oldalán azt írta, a helyreállításnak köszönhetően ismét közvetlenül elérhető Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. Fokozatosan emelik majd a pálya sebességét, de júliustól már korlátozások nélkül közlekedhetnek a vonatok.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: A déli óráktól az északkeleti területek kivételével felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délután este újabb felhők és velük együtt záporok, zivatarok érkeznek. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 26-31, késő este 13-22 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 10 óra után is a legjobb magyar dalokkal megyünk május utolsó előtti napján. Én Korcsog Laura vagyok, és garantálom, hogy felpörgetjük a ma reggelt is, méghozzá most kezdésképpen az Iron Mafia dalával, a Bajnokkal. Ez szól most kezdésképp.
2: Itt egy újabb óra

Stone Sobert hallottál itt a Petőfin Minden Magyar. Megnyitottam a Kovászki meg a Vega Facebook oldalát, és hihetetlen, hogy mennyire tele van a nyári naptáruk. A borítóképen ezeket találtam, ezeket a legközelebbi dátumokat. Május 30-án, azaz a mai napon Siófokon találkozhatsz velük, június 13-án Zsigárdon, június 20-án Marcellházán, június 27-én Vámospércsen, július 4-én Egerben, július 9-én Baján, július 10-én Hajdúszoboszlón, szinte minden nap adnak koncertet, úgyhogy végtelenség lenne, mire én ezt felsorolnám. Csekkolj te is az oldalukat, most pedig egy világon át. Ez szól tőlük, ami biztos a koncerten is felcsendül, majd ezt hallod itt a Petőfin.

Ez a Petőfi Rádió Minden Magyar és a Honey Bees dalával megyünk majd tovább, akiket egyébként a mai napon elcsíphetsz Csongrádban, a Tisza Presszóban is, és ha már Csongrádban jársz, akkor a holnapi gyereknapi programot se hagyd ki, ugyanis 15 órától egy varázslatos, középkori hangulatú városi gyereknap várja a családokat. Szervusztok, pajtikák, ez a motto idén. A délután folyamán a látogatók igazi időutazáson vehetnek részt, hiszen a programok között zászlóforgató bemutató, történelmi játéktár és látványos lovagi torna is szerepel. A színpadon egymást váltják majd a szórakoztató előadások, köztük például a Maszk Báb színház meséje, Szép Bence humorista vicces bűvész trükkjei és a Szélforgó gyerekzenekar zenés koncertje. Így játszanak ők, a Honey Beast viszont így játszom, ez szól tőlük.

a Petőfi Rádió minden magyar, és most megsúgok neked valamit, de csak titkosan, és ez nem más, mint hogy nem lehet minden tökéletes, nem sikerülhet minden tökéletesen. Értem itt ez alatt akár a jeles alkalmakat, a születésnapokat, az anyák napját, a gyereknapot, úgyhogy ne görcsölj rá, nem baj, hogyha nem sikerül tökéletesen, hiszen az a legfontosabb, hogy te ott legyél a gyereked életében, és figyelj rá, és szeresd őt, és ő már ettől boldog lesz. Nem vagyok tökéletes. Ez szól most a Zanzibártól, itt a Petőfin.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar május 30-a van, és nem sokára 11 óra lesz. Együtt fordulunk be a konyhára a legfrissebb hírek után. A vendégeimmel egy nagyon érdekes témát fogunk érinteni így a gyereknapi hétvégén, ami nem más, mint hogy a gyerekek életében nagyon fontos, hogy már gyerekkorban kialakítsanak egy jó kapcsolatot az ételekkel. Értem itt ez alatt nem csak a rántott húst és a sült krumplit, hanem a zöldségeket és a gyümölcseket is egyaránt, és ebben nagyon nagy szerepük van a felnőtteknek. Erről fogunk beszélgetni a vendégeimmel, úgyhogy tarts velünk, az órát pedig majd a 30Y dalával kezdjük. Szeretni akarna mást is néha,
1: őt is tudják szeretni. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madarat tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
7: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Záporok, zivatarok zavarják meg a napsütést. Történelmi győzelemként értékeli Magyar Péter az EU-s pénzek hazahozatalát. Kis teherautóval ütközött egy vonat Budapesten.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Több autó karambolozott az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr elkerülő szakaszán. A 123-as kilométernél a forgalmat megállították, több kilométeres a dugó. Fának ütközött egy busz a 6-os főúton Hírt térségében. A 188-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni alsóbrendű utakon keresztül lehet. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3033-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
8: Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közölte, a pénzből jut majd közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak a források. Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten, a Rákosrendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon egy vasúti átjáróban. A helyszínen és már befejeződött, a menetrend szerinti forgalom fokozatosan állhat helyre az esztergomi, a Szobi és a Veresegyházi vonalon.
1: Petőfi Rádió. Sport.
9: Jó napot kívánok, Mújzica Istvánt hallják. Mikel Arteta és Luis Enrique is szeretne történelmet írni csapatával. Ezt nyilatkozta az Arsenal és a Paris Saint-Germain vezetőedzője is a mai budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntő előtt. Az angol csapat első BL serlegét szerezné meg, míg a francia együttes címet védene a legrangosabb európai kupa sorozatban. A Paris Saint-Germain Arsenal bajnokok ligája döntőt ma 18 órától rendezik a Puskás arénában. Közel került a Ferencváros kispadjához Borbé Balázs, aki két hete még az Etóval lett bajnok a labdarúgó NB1-ben. A vidéki szakember már felbontotta a győri szerződését, menedzsere Paulok Péter szerint pedig javában zajlanak a tárgyalások az FTC-vel. A Veszprém került előnybe a férfi kézilabda NB1 döntőjében, miután tegnap 38-36-ra legyőzte a Szegedet, a címvédő ezzel megtette az első lépést afelé, hogy sorozatban negyedszer nyerje meg a bajnokságot. Az egyik csapat második győzelmét tartó párharc második meccsét kedden rendezik Szegeden. Új országos csúcsot futott Kozák Luca 100 méter gáton, a lengyelországi aranykategóriás nemzetközi atlétikai versenyen Bydgoszczban. A 29 éves sprinter 12,66 másodperc alatt teljesítette a távot, amellyel meg is nyerte a versenyt. Jannik Sinner után Novák Djokovic számára is váratlanul hamar véget ért a francia nyílt teniszbajnokság. A szerb klasszis tegnap 5 játszmában kikapott a legjobb 32 között a 19 éves João Fonsecától. Szintén a Roland Garroson férfi párosban is kiesett Marozsán Fábián, Stoller Fanni viszont magabiztos sikerrel kezdett vegyes párosban. Köszönöm figyelmüket!
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: A déli óráktól az északkeleti területek kivételével felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délután este újabb felhők és velük együtt záporok, zivatarok érkeznek. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 26-31, késő este 13-22 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A várva várt 11 óra ugyanis kezdődik a Befordultam a konyhára című magazinén. Korcsog Laura vagyok, a mai vendégeim pedig Horváth Gábor és Török Patrícia lesznek, a séf és a kertész, akik megszerettetik velünk a zöldségeket, úgyhogy maradj itt, szeretni akart ezt szól kezdésképp.
1: Itt egy újabb óra,

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával. Itt vagyunk a gyereknapi hétvégénken, és szerintem nincs is fontosabb annál, mint hogy a gyerekek milyen kapcsolatot alakítanak ki az ételekkel, mert persze minden gyerek imádja a sült krumplit, meg a rántott húst, na de mi van a friss zöldségekkel, meg a gyümölcsökkel? Erről beszélgetünk ma két olyan emberrel, akik pontosan tudják, hogy hogyan lehet közelebb vinni a gyerekeket, és természetesen a felnőtteket is a valódi egészséges alapanyagokhoz. A vendégeim ma Török Patrícia, a kertész, és Horváth Gábor, a séf. Köszönöm, hogy eljöttetek hozzám.
1: Szia, Laura, sziasztok!
2: Szia, Laura, sziasztok!

0: Miért felnőtt koromra megszerettem, de azóta találkoztam például spenótos palacsintával, amivel gyerekkoromban nem, és az viszont egy egészen különleges és nagyon-nagyon ízletes dolog, amit viszont érdekes, hogy én gyerekkoromban kifejezetten szerettem, és szerintem ez tökre nem jellemző a gyerekekre, az például a sóska volt, meg egy ilyen iskolai menzai étel, a kerékrépa főzelék. Azt nem tudom, hogy ma egyáltalán létezik-e, vagy van-e más neve a kerékrépának, amit szerintem egy gyerek se szeret, én azt például imádtam.
1: Térjünk is rá arra, hogy most már nyilván felnőtt fejjel mind a ketten nagyon szeretitek a zöldségeket és a gyümölcsöket is. Mi a ti szenvedélyetek, mivel foglalkoztok?
0: Van nekünk egy kertünk a gyönyörű Szentendrei sziget közepén, és ezen a kerten zöldségeket és fűszernövényeket termesztünk. Teljesen úgy próbáljuk működtetni a kertet, hogy a körülöttünk levő természettel összhangban legyen, nem használunk egyszereket, nem használunk műtrágyát, nem forgatjuk a talajt, és igyekszünk minél többféle fajta zöldséget és fűszernövényt megjeleníteni a kertünkben is, az ágyásokban, és aztán a konyhában és az asztalon, ahol a vendégeink fogyasztják a Gábor által készített fogásokat. Én a kerttel foglalkozom, és arra törekszem, hogy minél több, egyféle zöldségből is minél több színt, formát és fajtát meghonosítsak a kertben, és aztán a tányéron ezek meg még egy újabb életre lelnek.
1: Pont most jártam piacon, és találkoztam fekete koktélparadicsommal, ahol az árus azt mondta, hogy hát ez sokkal finomabb, kóstoljam meg, és hihetetlen jó íze volt, úgyhogy tényleg érdemes többfélét termeszteni. Tehát akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy amit ti a kertben megtermeltek, vagy termesztetek, az utána bekerül a konyhába, és abból készülnek az ételek?
2: Igen, ez így van. Jellemzően paradicsom fajták is 25 és 30 között van. Köztem nagyon kicsi sárga gyöngy szemütől, ami csak arra való, hogy engem földögesítsen, amikor szüretelni kell, mert nagyon-nagyon picike, és valóban a zöld-fekete, a teljesen zöld, ami kevésbé savas, picikét édesebb, de mindegyiknek megvan a helye. Van hatalmas ilyen bolgár paradicsomunk, amit nagyon-nagyon szépen lehet hajszálvékonyan szeletelni. Tulajdonképpen még a héját sem kell leszedni, és ezernyiféle ételt lehet ezekből kreálni a tányéron nyersen főzve. És ez jellemző a paprikákra is, az összes olyan zöldség, amiből többfélét lehet és szabad a kertben, és mondjuk megterem nálunk, mert szereti ezt az éghajlatot, és ebből nagyon sokféle van, ami mondjuk nem a Kárpát-medencére jellemző, de mivel itt terem már évek óta, ezért már a miénk, és azt mondhatjuk, hogy ez teljesen hazai.
1: Egyébként mindenkinek ajánlom tényleg, hogy kóstolja meg a fekete koktél paradicsomot. Nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést a vendégeimmel, a séf és a kertész megálmodóival. Itt van velem Török Patrícia, a kertész, és Horváth Gábor, a séf. Innen folytatjuk nem sokára a beszélgetést, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.
1: Láthatatlanul.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára, velem Korcsog Laurával, és mai két vendégemmel, Török Patríciával, a kertésszel, és Horváth Gáborral, a séffel, akiket úgy találod meg, hogy a séf és a kertész. Megbeszéltük már, hogy mivel foglalkoztok, mi a missziótok. Ez nem más, mint hogy amit ti megtermeltek a kertben. Gábor abból készíti az incsiklandó finomságokat a konyhában. Na de pontosan mik is ezek? Mik ezek a zöldségek, fűszer, növények, amik megtalálhatóak nálatok?
1: Rengeteg ilyen, mondhatom én? Rengeteg ilyen zöldségünk van, amit fűszerként használunk, ilyen a gyömbér, a tájcitromnád, a kurkuma. Kurkumából annyit tudunk termeszteni egyébként a fólia sátorban, hogy már évjáratos kurkumaporaink vannak, még mindig van a 24-esből, és elképesztő mennyiséget imádja a 45 fokot a sátorban, a mindennapi vizet, a meleget, a párát, és valami irgalmatlan mennyiséget tudunk szüretelni és felhasználni belőle szinte egész évben, úgyhogy ez vegyszermentes, nem messziről jön, és még az íze is más.
2: Viszont ha már én a spenótos palacsintát említettem, akkor még hadd beszéljek a spenótokról, mert nagyon ügyes trükkökkel meg lehet például azt csinálni, hogy egyrészt sokféle ízt tudunk egy spenótból is elővarázsolni a különböző fajta spenótoknak a használatával, másrészt pedig meg tudjuk azt csinálni, hogy ne csak a tavaszi, meg az őszi szezonban tudjunk spenótot szüretelni a kertben, mert ugye a mi spenótunkra ez a jellemző, hogy a meleg beálltával már felmagzik, és utána már nem szedhető. És ezért aztán meghonosítottuk a kertben a mi hagyományos spenótunkon kívül az új-zélandi spenótot, a malabári spenótot, és tavaly óta van vízi spenótunk is, amit meg Dél-Kelet-Ázsiában használnak előszeretettel. Volt egy tematikus vacsora estünk, ami dél-kelet-ázsiai tematikájú volt, és ott például a vízi spenótot is a kertből tudtuk szüretelni a vacsorához.
0: Amit Gábor említettél, hogy macerás a szüret. És szerintem maga a termesztés, meg a gondozás is kicsit macerás. Miért éri meg jobban mégis a saját kertetekben megtermelni ezeket a zöldségeket, fűszernövényeket, mint sem elmenni a boltba, vagy a piacra is megvásárolni?
1: Most ha okoskodnék, akkor a kérdést sem értem. Mondattal válaszolnék. Én városi gyerekként ez nem az én világom. Sose volt az én világom, bár az étterem, ahol dolgoztam nagyon sokat, ott volt saját kertünk, de ezt a kertész intézte. Én reggel kimentem a rigófügybe, és leszedtem az aznapi ehető virágokat, meg a kis zöldségeket. Amikor belecsöppentünk életvitelszerűen ebbe, pontosabban én belecsöppentem ebbe a kerti világba, hát nagyon hamar rájött az ember, hogy mennyivel másabb az, amikor a magot te kezeled, te neveled, te ülteted ki ezt a kis palántát, te szüreteled le, és a petrezselyem szárára is teljesen másképp figyelsz és vigyázol, hiszen ez a tied, mint amikor az a borász, aki a szőlőt januárban metzi, és aztán leszüreteli nyáron meg ősszel, attól függ, hogy milyen bort akar csinálni, és végigkíséri az egész évét. Mi pont ugyanezt csináljuk, gondoskodunk róluk nap, mint nap, neveljük, gyógyítjuk őket, hogy a legjobb formájukat hozzák, nem kizsigerelve a földet, és ez egy olyan flow, olyan életforma, amiből egy idő után nem tudsz szabadulni. Egyáltalán nem. És nem is eszel más nagyon, tehát ha annyival több paradicsomterem, amit úgy is tervezünk mindig, hogy maradjon nekünk, azt megy a mélyhűtőbe, vagy üvegbe zárjuk, konfitáljuk, és télen is ezeket eszük, nyilván nem nyersen, hanem elkészítve. És ez szerintem odafigyelve nagyon sok zöldséggel vagyunk így, hogy ebből merítünk, hiszen ennél egészségesebb dolog nincsen, ami nincsen meggyorsítva, nem kap nitrogént. A napon nő az a bazsalikom is, sokkal-sokkal tovább áll a hűtőben is egy dobozban, mint a bolti.
0: Nem beszélve az élményről, hogy mennyire jó azt megenni, amit mi nevelgettünk, és mi értük el ezt az eredményt. Nem sokára ezzel folytatjuk a beszélgetést, hogy mennyire gondoljátok azt, hogy a sikerélmény hozzájárulhatna ahhoz, hogy akár a gyerekek több zöldséget vagy gyümölcsöt egyenek, hiszen látják, hogy ez az ő művük. A vendégeim itt a stúdióban Török Patrícia és Horváth Gábor, akiket úgy találsz meg, hogy a séf és a kertész. Ővelük beszélgetek itt a Befordultam a konyhára című magazin.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával, és természetesen a mai vendégeimmel, akik nem mások, mint Török Patrícia a kertész, és Horváth Gábor a séf. Az ő szenvedélyük a Séf és a Kertész projekt, aminek a keretein belül azt készíti el Gábor a konyhában, amit Pati meg akár közösen megtermelnek a kertjükben. Ezzel kapcsolatban ott tartunk, hogy mennyire van annak szerepe vajon a fiatalok vagy az idősebbek körében, hogy a sikerélmény az, hogy látjuk, hogy mi termeltük meg, termesztettük, mennyire ad hozzá, vagy mennyire teszi lehetővé, hogy még jobban szeressék a gyerekek, a felnőttek egyaránt a zöldségeket és a gyümölcsöket.
1: Nyilván én kertészként nekem ez az elsődleges, hogy maga a termesztés is óriási élményt jelent. Tényleg az, amit a Gábor is említett, hogy az apró magból, ahogy végig figyeled, végig kíséred az egész életciklusát a növénynek, az apró magból, ahogy aztán a szüretelhető, akár nem tudom, másfél kilós padlizsánokat betakarítod a kertből, és ahogy látod a cseperedését napról napra ezeknek a növényeknek, és tudod, hogy csak a napot kapták, és hogy magas a tápanyagtartalmuk, szóval maga ez is óriási élményt jelent, és pont ezért is gondoltuk egyrészt azt, hogy a vendégeinknek szeretnénk megmutatni, átadni ezt az élményt, amit mi is a kertben átélünk, hogy jöjjenek el és nézzék meg velünk együtt, hogy hogy születnek ezek a zöldségek, és aztán az ételek belőlük. Másrészt meg ezért szeretjük gyerekeknek is megmutatni, hogyha hozzánk eljönnek, hogy hogyan tudják ők is kicsiben elkezdeni. Azt szoktuk csinálni, hogy van egy kis palántázó részleg a kertünkben, palántázó asztallal, és akkor ott előre beháztatott magokat velük együtt kis cserébe ültetünk, mondjuk babót, ami látványosan gyorsan nő, vagy spenótot, és akkor a kis cserepet így a névtáblájukkal együtt haza tudják vinni, és otthon tovább nevelgetni. Szóval ezt az élményt, ezt így igyekszünk mindenkinek átadni, mert ennek tényleg nincs mása szerintünk.
2: És az élmény része még úgy is nagyon tud működni, így visszagondolva a tavalyi évre. Szoktunk ilyen kerti workshopokat tartani, ahol együtt szüretelünk, és abból közösen főzünk ételt, három fogást, ami a faszínes sütéstől kezdve a serpenyőben pirításig minden van, és tényleg úgy látni, hogy felnőtt emberek, mint a kisgyerek a játékboltban, rohangál a burgonyától a fiatalság a répán keresztül bárhova is, és hogy ő tudja ezt gyerekkorából, ahogy te is említetted, hogy mennyire más a bíze van, amit egy óra múlva már esetleg a tányérodon tudhatsz magadnak, tele van cukorral, az a fiatal répa annyira más, a ízű, tele van lével, és tele van természetes cukorral, hogy másképp lehet enni, meg dolgozni vele, és másképp is kell vele dolgozni.
0: Séfként mennyire tudod ezeket a zöldséges ételeket játékossá tenni?
2: Azt én nem tudom, én próbálom nagyon játékossá tenni. A vendégek tudják ezt megmondani, de nagyon odafigyelünk arra, hogy a különböző zöldségeket nem feltétlenül mindig a megszokott módban készítjük és tesszük a tányéra. Természetesen az is, hiszen az is nagyon fontos, hogy egy bizonyos zöldséget egy bizonyos eljárási móddal tökéletes állapotban készítsd el, de a kóstoló fogások között van a tavaszi répa, amit hatféleképpen teszünk a tányéra kezdőfogásként, ami elég magas léc a gyerekeknek, hogyha éppen ők jönnek, mert az unalmas répát, amit nem mindig, azt hiszem, pontosabban zöldség, a színe sárga, ami mérgező is tud lenni a gyerekeknek, ők nehezen fogyasztják az ilyet, hiszen nem piros paradicsomból van. De egyébként meg nagyon jó élmény tud lenni mindenkinek, hogy nyersen sütve, pirítva, vagy éppen fermentálva, mennyiben másabb karaktere tud lenni egy unalmas répának is, kiegészítve mondjuk egy sarkantyúkának a tormás ízével. Úgyhogy nagyon fontos ez. Ez ad egy kreativitást, és nekünk pontosan ez a célunk, hogy minél szélesebb spektrumban tudjuk megmutatni zöldségeket, vagy egy adott zöldséget is.
1: És hogyha még valamit hozzátehetek, Gábornak mindig nagyon színesek a tányérjai, ami köszönhető egyrészt annak is, hogy a kertből jövő zöldségkavalkád kerül a tányérra, és ahogy mondtam, nagyon sokfélét, mondjuk egy paradicsomból is sokféle színűt, formájút termesztünk. Másrészt pedig, amit nagyon szerettünk még, vagy Gábor is szeret a tányérokon használni, azok az ehető virágok, amik meg aztán külön egy színt, meg játékosságot adnak a tányéroknak. Nagyon-nagyon sokféle ehető virág van a kertünkben, gyakorlatilag csak olyan növényt lehet ott nálunk megtalálni, ami ehető virágokból is, és ezek is nagyon sok oldalúan felhasználhatók, színben is, ízben is, mindenfélében adnak hozzá.
2: És nagyon-nagyon rá szoktak csodálkozni az emberek, hogy mondjuk a begóniának, amikor kóstolják, és kötelező megkóstolni, akkor mennyire citrusos íze van, pedig a portákon ott van mindenhol, nagymamánál, náluk is, és már begónia most ezzel mit kezdek, kóstolnánk. És hogy teljesen főhúzzák a szemüldüket, hogy úristennek milyen citrusos íze van, és hogy hova lehet ezt használni. És bárhova, ahol a sav elfér a tányéron, ott ez nagyon szép is, és egyébként fontos.
0: Remélem, hogy holnap is ilyen meglepő, különleges dolgokkal érkeztek ide hozzám, ugyanis holnap is a vendégeim lesztek a gyereknapi, vasárnapi alkalmon is. Várlak vissza titeket sok szeretettel, köszönöm, hogy ma itt voltatok.
1: Köszönjük szépen, mi
2: is. Köszönjük szépen.

0: Szélcsend, ezt hallottad a Szolvévtől, itt a Petőfin Minden Magyar. Ez volt már a búcsúdalom, én elköszönök, Korcsok Laurát hallottad ma délelőtt. Holnap is várlak sok szeretettel, május utolsó vasárnapján, vagyis gyereknapon. Készülök nagyon sok programötlettel, érdekességgel, úgyhogy tarts velem holnap is, hogyha szeretnél, most pedig maradj itt a Petőfin. Szikora Tomi veszi át tőlem a mikrofont, utána pedig délután Megyesi Gáborral találkozhatsz. Addig is legyen csodaszép napod, mosolyog sokat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek. Egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Ma 17 óra 25 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Záporok, zivatarok zavarják meg a napsütést. Ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. Folytatódnak az egyeztetések a Közel-Keleten.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Több autó karambolozott az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr elkerülő szakaszán. A 123-as kilométernél már minden sáv járható, a dugó feloszlóban van. Fának ütközött egy busz a 6-os főúton Hírt térségében. A 188-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni alsóbb rendű utakon keresztül lehet. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Több embert is előállítottak tegnap este Budapesten a Bajnokok Ligája döntője előtt, olvasható a police.hu oldalon. Mások mellett két portugál és egy brit férfi verekedett össze, ugyancsak egy brit állampolgárságú férfi egy parkolóautó tetejére mászott fel és megrongálta a járművet. Éjfél után pedig egy szurkolói csoport füstgyertyákat gyújtott meg és dobált, többen összeverekedtek a 7. kerületi Király utcában. A gyermekvédelemben nevelkedő 7 gyermek is megtekintheti a Bajnokok Ligája döntőjét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, az UEFA adta a kormánynak a jegyeket. A Paris Saint-Germain Arsenal BL döntőt 18 órától rendezik meg a Puskás Arénában Budapesten. A tegnapi drón támadás helyszínére látogatott a román elnök. A Galaci lakásba egy orosz drón csapódott be. Nikusor Dán államfő szerint az ukrán légvédelem találta el a pilóta nélküli repülőt, amely lakótömbnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken. Az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a Hormuzi szorost. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazaksztán északkeleti részén. A belső ázsiai szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkákra. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Kezdetben csak keleten, majd később már a Dunántúlon is felhők takarják el a napsütést, északnyugat felől záporok, zivatarok érkeznek. Holnap már napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel. A szél élénk helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 10-18, holnap napközben 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Szombat dél, egyenlő Petőfi Rádiós lágerlista. Minden hétvégén dél és kettő között összesítjük a hét legkedveltebb, legtöbbet kért magyar zenéit. Ezeket rangsoroljuk. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, kezdődik a Petőfi 56 a Kolibrivel. Itt a nem ismerlek.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Az 56.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz.

0: Petőfi Rádió.
1: Házi buli hangulat most a Valmarral. A srácok mindig valami olyat csinálnak, amit korábban sosem. Most például házi bulit hirdettek Budapesten a Vajdahunyad várában július közepén. Szóval a középkori falak között most egy teljesen új világ épül fel egyetlen egy estére. És hogyha az amerikai pite házi buli vágy megvan, akkor ezt a házi bulit nem akarod majd kihagyni. Infók, részletek a Valmar hivatalos Facebook oldalán. Ez a dal is itt van a Petőfi Rádiós láger listáján. Valmar 100 Things átutazó. Mutatom a helyezését.
0: Petőfi 56. Az 51.

0: Hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
1: A 48.

0: Petőfi 56. A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a hét legjobbjaival. Petőfi Rádió.
1: Következik Szája Noé, vagyis Kőrös Mimi, aki nem csak énekesnő, hanem producer és dalszerző is, mert hogy a zenének jelentős részét saját maga írja és producereli, így nagyon erős egyedi hangzásvilágot épített fel magának. Ráadásul gyakran keveredik a zenéjében az elektronikus pop, valamint az indie hangzás, emiatt sokan nemzetközi előadókhoz hasonlítják a világát. Itt van most az aktuális újdonságunk, az új albumának a címadó dala, a Driftwood, a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján.
0: A 47.

Aktuális sikere az Álompor, az énekesnő, akinek gyerekként nagyon erős megfelelési kényszere volt a szülei felé, ráadásul 7 féltestvérek, úgyhogy nagyon bizonytalan volt számára a családi talaj, éppen ezért a színpad volt számára mindig is az a közeg, ahol azt érezte, hogy biztonságban van, mert hogy Viki életében a színpad már 6 éves kora óta fontos szerepet tölt be. Itt egy dal, amely a gyerekkori álmokról

0: Petőfi 56. A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a 7 legjobbjaival. Petőfi Rádió.
1: Amelyben mindjárt az aktuális kedvencünket játszom a Bagosi Brothers Company-től, akik idén-nyáron dupláznak a fővárosban, a Budapest Parkban. Augusztus 21-én és 22-én, tehát a hosszú hétvégén lépnek majd fel. Két nap, két különböző műsorral. A Zuhanásszól mindjárt a hivatalos lágerlistánkon.
0: Szám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
0: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőd ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Változékony, de meleg idő lesz holnap is. Ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. Újabb támadás érte Ukrajnát.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Több autó rohant össze az M2-esen Vác előtt a Rádi kihajtónál. A 39-es kilométernél mindkét irányból visszafordítják a járműveket. Szalagkorlátnak ütközött, majd felborult egy autó az M25-ös autóút M3-as felé vezető oldalán, Füzesabony térségében. Az 5-ös kilométernél csak a belső sáv járható. Motorral karambolozott egy autó a 4-es főúton Pilisnél, a 48-as kilométernél csak félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Ma este lesz a Bajnokok Ligája döntő, amit idén Budapesten a Puskás Arénában rendeznek. A Paris Saint-Germain és az Arsenal is 17-17 ezer jegyet kapott a meccsre, de úgy tudni, hogy Londonból 10 000-ek indultak el jegy nélkül a fővárosba. A hivatalos szurkolói zóna a Hősök terén található, ahol futballprogramokkal és szórakoztató műsorokkal várják a drukkereket. Számítások szerint akár 50 milliárd forint közvetlen gazdasági hatása is lehet a BL döntőnek. Pécsi aerobikosokat szállított Budapestre az a busz, amelyik fának hajtott hajnalban a 6-os főúton Pécs és Hirt között. A sportolók a Magyar Kupa második fordulójára utaztak. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt. Az utasok közül 23-an megsérültek. Két kisgyerek és két edző súlyosan, őket a pécsi klinikára szállították. A jármű eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, a fának ütközött, majd árokba hajtott. Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét mára virradóra. A kelet-ukrajnai Harkivi régióban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Zaporizsja térségében épületeket, járműveket és az infrastruktúrát is találatok érték. A dél-ukrajnai Herszonban egy több emeletes lakóépületet vettek célba a drónok. Ukrán drónok eközben egy tartályhajót vettek célba az oroszországi Taganrog kikötőjében, valamint egy olajraktárt Armavir város ipari övezetében. A támadásban ketten megsérültek. A városban rendkívüli állapot van érvényben. Sikerült kimenteni 5 embert egy laoszi barlangból több mint egy héttel azután, hogy csapdába estek. Két férfit még keresnek a hatóságok. Az Arany után kutató csoport azután szorult be, hogy az esőzések miatt víz borította el a barlang egyetlen kijáratát.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Délután egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak, holnap napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Már is indul egy újabb óra magyar kedvencekkel a Petőfi Rádióban. Top magyar zenékkel folytatódik a hivatalos lágerlistánk a Petőfi 56. Dessel, Csinszkával, a kávészünettel és Cseri Honnával. A kezdésben pedig a Bagosi Brothers Company sikere szól, a Zuhanás.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.

0: műsorvezető.
1: Hello, Szikora Tamás vagyok, és itt az Imágó Mundi, akik nem akarnak semmit mondó vagy túl egyszerű popzenét csinálni. Ezt nem én mondom, hanem ők. Szeretnék, hogy az érzelemvilágban, az atmoszférában és a dinamikában is egy világba tartozzanak a dalaik. Éppen ezért most is egy abszolút felismerető Imágó Mundis hangzásvilágon dolgoznak. Itt az aktuális kedvencünk a Petőfi Rádiós lágerlistáján. Imágó Mundi, Estelente. A 30

0: Rádió 56. A hét legjobb hazai zenével. Petőfi Rádió.
1: A hét legnagyobb kedvencei között pedig ott van a friss Zaporozs dal, akik nem kisebb névvel, mint Mező Misivel készítették az újdonságukat. Mező Misi egyébként tavaly ősszel Szent Gotthárdra érkezett, és a Mesélő című estjével ott lépett fel. A zaporozsetes Varga Bencét pedig teljesen elvarázsolt az ott látott műsor, mert az est során Mező Misi egy szálgitára kiállt, és mesélt az életéről, az életének pedig azon szakaszához kapcsolódó dalokról, majd ezeket elő is adta. És annyira megérintette őt az este, hogy már akkor eltervezte, hogy kell egy Zaporozsec kollaboráció Mező Misivel, ami össze is jött, itt pedig a közös daluk, a Köszi, a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján.
0: Petőfi 56. A 30

0: Rádió hivatalos magyar zenei listája,
1: amelyben következik az újonnan összeállt Diazment a formáció és az Idegen. Azt szokták mondani, hogy ha vidámak vagyunk, akkor élvezzük a zenét, ha pedig szomorúak, akkor megértjük a dal szövegét. Itt van most egy szám, amely arról szól, hogy miután megismertél valakit, teljesen megváltoztál, idegenné váltál, kifordultál önmagadból. A YouTube kommentek pedig magukért beszélnek, valaki azt írja, a zene gyógyít, felszabadít, és ez most milyen igaz, köszönöm nektek. Egy másik kommentelő szerint, én csak egy dolgot nem értek, ti eddig hol voltatok? Valaki pedig azt írja, hogy van, amiért érdemes várni, na ez egyszerűen olyan dal, amit első hallásra imádok. A videó a neten, nálunk a dal. Diazment a Idegen, ezt hozom most a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáját.
0: A

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: A slágerista felénél vagyunk. Holnap délben folytatjuk majd a visszaszámlálást a top 28-al. A folytatásban pedig Meggyesi Gábor számít rád. Ő várja a közlekedési infokat, a programötleteket. Akár Viberen 0630303380. Kellemes hétvégét kívánok. Én léptem. Szikora Tamás vagyok. Hello.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőd ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos idő lesz, helyenként záporokkal, zivatarokkal. Ma este rendezik a Bajnokok Ligája döntőt Budapesten. Magyar haditemetőt találtak Kazasztánban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Több autó ütközött össze az M2-es autóúton Vác előtt a Rádi kihajtónál. A 39-es kilométernél mindkét irányból visszafordítják a járműveket. Szintén több jármű ütközött az M2-es autóúton, szintén a 39-es kilométernél. Az M5-ös autóúton, az M3-as autópálya felé vezető oldalon Füzesabony térségében szalagkorlátnak hajtott, majd felborult egy autó. Itt az 5-ös kilométernél csak a belső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét a magyar fővárosnak és hazánknak, mondta a miniszterelnök Facebook oldalán közzétett videójában. Közölte, 17 ezer jegyet kaptak az Arsenal és a PSG szurkolói, és úgy tudni, hogy legalább 10 ezer drukker jegy nélkül érkezett, akik a Hősök terén, valamint a város különböző pontjain fogják követni a döntőt. Közölte azt is, hogy a magyar rendőrség felkészült, mintegy 4 ezer rendőr teljesít szolgálatot Budapesten. Magyar Péter reményét fejezte ki, hogy az esemény rendben lezajlik, és a sport lesz a középpontban. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszkij abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Pécsi aerobikosokat szállított Budapestre az a busz, amelyik fának hajtott hajnalban a 6-os főúton Pécs és Hírt között. A sportolók a Magyar Kupa második fordulójára utaztak. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt, az utasok közül 23-an sérültek meg. Két kisgyerek és két edző súlyosan, őket a pécsi klinikára szállították. A jármű eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazasztán északkeleti részén. A belső ázsiai szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényelték kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyszíntől elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt. Ilyen a magyar Szilas József és Balázs Péter, valamint az osztrák-magyar haderőben szolgálatot teljesítő, olasz nemzetiségű Angelo Pellegrini bajtársaik által állított sírjele.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap alapvetően napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten záporzivatar kialakulhat. Napos idő várható másutt. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő, északkeleten lesz a leghűvösebb. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Indul a szombat délutánunk, közösen jó, hogy itt vagy, hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, jövök egy jó kis témával, amit majd kibeszélhetünk, érdekességeket, hasznos infókat is hozok, a jó zenékről nem beszélve. A kezdés a Bermudáé rögtön, ez a London, tarts velem!
0: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag

most kéne kezdenünk, itt volt az Esti Kornél a Petőfin, ahol minden magyar. Hát akkor kezdünk is, indul a szombat délután, ha-ho, számíthatsz rám, kísérlek utadon, a munkában, pihenés közben, a zenék között pedig lesz mit kibeszélnünk ma is. A téma az utcán hever, szó szerint. A lomtalanítási szezon van, ahol már lecsengett idénre, de sok helyen még csak ezután kezdődik a mizéria. Ilyenkor ugye pár napig az utcákat ellepik a különböző dobozok, bútorok és egyéb érdekes vagy kevésbé érdekes tárgyak. Na de kivel ne fordult volna már elő, hogy valamit véletlenül dobott ki, vagy éppenséggel véletlenül bukkant igazi kincsekre az utcán? SMS és Viber számunk 0630303380. Ma ezzel kapcsolatos sztorikat várok ide, Instán, vagy éppen Facebookon. Közben pedig kísérlek jó zenékkel, a Balkán Fanatikkal megyünk tovább a szombat délutánban. Ez a Feljött a nap, a Petőfin.

0: Melyik évtized magyar dalait szeretted a legjobban? Egy kis ízelítő a 2000-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Óriási foci ünnep van ma Budapesten az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt. Ha van jegyed a PSG Arsenal Giga rangadóra, akkor egy nagyon jó hírem van. Egészen holnapig díjmentesen tudsz utazni a közösségi közlekedéssel a fővároson belül. Ehhez nem kell más tenned, csak felmutatni a meccs jegyedet az ellenőrzésnél. Ma hatalmas forgalomra és korlátozásokra kell készülni a Puskás Aréna, a Hősök tere, valamint a Városliget és az MTK Sportpark környékén, úgyhogy az autót inkább felejtsd el, jó eséllyel parkolóhelyek sem lesznek. A leggyorsabb megoldás a tömegközlekedés, amihez egyébként érdemes letölteni a Budapest Go appot, ha még nincs meg, ezzel legalább valós időben lehet tervezni. És a zsúfoltság elkerülése érdekében azt javasolják, hogy legalább 2 órával a kezdés előtt érkezzünk meg a helyszínre, tehát 16 óra környékén. A hazajutás miatt sem kell aggódni, mert a meccs után a metrók egészen éjjeli 1 óráig járnak, a 6-os villamos, valamint a reptéri 100-e és 200-e buszok pedig non-stop 0-tól 24 óráig közlekednek. Figyeljünk egymásra és a forgalom irányítókra. Aztán jó szurkolást! Most pedig megyünk tovább a legnagyobb hazai kedvencekkel, a Carbon Fools-t hozom, itt Give It To Me, utána pedig jön az Airi Mafia és Betonhofi újdonsága.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar véletlenül kidobott és véletlenül talált kincsek a lomtalanítások kapcsán. Erről beszélgetünk ma, és itt is vagyok az üzenetek első körével. Az eljegyzési gyűrűmet dobtam ki, illetve jobban mondva belecsúszott a szemetesbe. Nem vettem észre, fel kellett túrni az egész kukát az utcán, de megtaláltuk még időben. Ezt aláírás nélkül kaptam. Izgalmas történet, szerencsére akkor meglett. És Ádám írta, hogy a lomtalanításnál a szomszéd egy pont ugyanolyan porszívót dobott ki, mint amilyen nekem van. Kértem tőle alkatrésznek, meg is kaptam. Na hát, belekezdtünk itt a témába rendesen. Véletlenül kidobott, vagy éppen véletlenül talált kincsek? Erről beszélgetünk. SMS és Viber számunk 06303030380. Szólj hozzá! A folytatás Hangácsi Mártoné, a Petőfin. Ez a Ketten a bajban.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az egyre aktuálisabb lomtalanítás kapcsán beszélgetünk véletlenül kidobott, vagy éppen véletlenül talált kincsekről. Jöhetnek az üzenetek SMS-ben, vagy Viberen 0630303380, de Instán és Facebookon is hozzá tudsz szólni a témához. Emellett pedig jövök majd még gyereknapi programokkal is, úgyhogy ha esetleg még nem tudod, hogy holnap merre menjetek, mit csináljatok, akkor érdemes figyelni. Ami pedig a folytatást illeti zenei fronton, itt lesz például a No Sugar és a Súlytalanul.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
2: Már 2 éve minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos idő lesz, helyenként záporokkal, zivatarokkal. Ma rendezik a BL döntőt Budapesten. Magyar hadifoglyok sírköveit fedezték fel Kazasztánban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Több jármű ütközött az M2-es autóúton Vác előtt a Rádi kihajtónál. A 39-es kilométernél mindkét irányból visszafordítják a járműveket. A 36-os főúton Tiszavasvári közelében egy személyautó és egy traktor ütközött össze. A 26-os kilométernél a főútat teljes szélességében lezárták, Tiszalök felé lehet kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét a magyar fővárosnak és hazánknak, mondta a miniszterelnök Facebook oldalán közzétett videójában. Közölte, 17 ezer jegyet kaptak az Arsenal és a PSG szurkolói, és úgy tudni, hogy legalább 10 ezer drukker jegy nélkül érkezett, akik a Hősök terén, valamint a város különböző pontjain fogják követni a döntőt. Közölte azt is, hogy a magyar rendőrség felkészül, mintegy 4000 rendőr teljesít szolgálatot Budapesten. Reményét fejezte ki, hogy az esemény rendben lezajlik, és a sport lesz a középpontban. Közben több embert is előállítottak tegnap este Budapesten a Bajnokok Ligája döntője előtt, olvasható a polisz.hu oldalon. Mások mellett két portugál és egy brit férfi verekedett össze. Szintén egy brit állampolgárságú férfi egy parkolóautó tetejére mászott fel és megrongálta a járművet. Éjfél után pedig egy szurkolói csoport füstgyertyákat gyújtott meg és dobált. Többen összeverekedtek a 7. kerületi Király utcában is. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszkij abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazasztán északkeleti részén. A belső ázsiai szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényelték a kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyszínről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Nyágui Gergelytől hallják. Azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól, a Liverpool ugyanis csak az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében, a negyed döntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A 47 éves Slot és a klubvezetés közös megegyezéssel zárja le az együttműködést. Mikel Arteta és Luis Enrique is szeretne történelmet írni csapatával, ezt hangsúlyozta az Arsenal és a Paris Saint-Germain vezetőedzője is a mai budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntő előtt. Az angol csapat az első BL trófeáját szerezné meg, míg a francia együttes címet védene a legrangosabb európai kupasorozatban. A Paris Saint-Germain Arsenal bajnokok ligája döntőt ma 18 órától rendezik a Puskás Arénában. Kropko Márta a 10. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának szardíniai versenyén Ágéróban. A férfiak versenye Lehmann Csongorral, Kis Gergellyel, Bicsák Bencével, Dévai Márkkal és Kovács Gyulával a mezőnyben 14 órakor kezdődött el. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap alapvetően napos idő várható, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főként a Dunántúlon és északkeleten záporzivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő, északkeleten lesz a leghűvösebb. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És már folytatjuk is a szombat délutánunkat, zárjuk a májust ezzel a hétvégével, szuper nyári idővel, rengeteg jó hazai zenével és egy jó témával, véletlenül kidobott, vagy éppen talált kincsek a lomtalanítás kapcsán beszélgetünk erről. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, a kezdés a Nol Sugarré.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Kivel ne fordult már volna elő, hogy valamit véletlenül kidobott, vagy éppenséggel véletlenül bukkant igazi kincsekre? Alomtalanítás kapcsán beszélgetünk erről. Egy asztalt sikerült kidobnunk úgy, hogy a fiók aljába volt rejtve a félretett pénzünk. Szerencsére még idejében kapcsoltunk, jött ez diótól. Szerencsésen végződött akkor a történet, de mennyi ilyen lehet, hogy az embernek aztán később jut eszébe, amikor már aztán tényleg késő. Ki arra is írt, Kira, hogy a tavalyi lomtalanításon találtunk egy nagy páfrányt, semmi baja nem volt, azóta is a lakásunkat díszíti. Na jöhetnek a sztorik, várom még SMS-ben, vagy Viberen 0630303380, de Instán és Facebookon is megtalálsz minket. Nora Tillel megyünk már is tovább, itt a szombat délutánunkban, ez a Last Round Stable.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Hoztam egy szuper tippet holnapra, esetleg a gyerkőcökkel terveznél egy felejthetetlen napot. Igazi gyerekparadicsom már változik a Keszthelyi Balaton part. Már délelőtt 9-től kezdődnek a programok a vízimentők interaktív élményállomásaival, ahol a kicsik igazi hősökké válhatnak, pecséteket gyűjthetnek, játékos elsősegélyt tanulhatnak, és még a menőmentő hajókba vagy katamaránokba is beugorhatnak. A legkisebbeknek 10:30-től kerekítő mondókázóval indul a nap. Délután aztán maximális fordulatszámra kapcsol a színpad, 2 órától érkezik a tüsi bohóc és a lufi hajtogatás, lesz Mamin Baba, majd látványos tánc bemutatók következnek, 4 órakor az üstökös családi kompánia hozza el az öreg halász és a nagyra vágyó felesége című meselőadást, 5 órától pedig a Handa Banda zenekar pörgeti fel a hangulatot egy fergeteges interaktív koncerttel, mindezek mellett óriáskerék, akadálypályák és villogós autók bemutatója is vár ránk a parton. Irány tehát Keszthely a családdal, nos pedig irány előre, Márdzsal itt a Petőfin, ez a váratlan nyár.

Petőfi Rádiót hallod, ahol minden magyar. Találkoztál már a legfrissebb hazai zenei durranással? A Zaporos Ec és Mező Misi összefogott, a végeredmény pedig a napokban debütált Köszi címmel. Ez a dal a pop rock és a tradicionális folk tökéletes keveréke. Bár a szövege szerint egy szakítás története, a dalam elképesztően pörgős és táncolható, szóval amolyan búsulva vigadunk, amit a rajongók imádnak egyébként. Ha pedig élőben is meghallgatnád ezt a dalt, akkor vésd a naptárban, hogy november 21-én jön az első nagyszabású közös koncertjük majd Budapesten. De ne várjunk őszig, inkább most tekerjük fel hangerőt, érkezik a Zaporozs Ec és Mező Misi, itt a Köszi, a Petőfim.

0: Csobbanunk a hazai zenék tengerébe itt a Petőfin, ahol minden magyar. Folytatjuk a szombat délutánunkat. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, és folytatjuk a témánkat is. Véletlenül kidobott, vagy éppen véletlenül talált kincsek. A lomtalanítás kapcsán beszélgetünk erről. Jöhetnek az üzenetek Instán, Facebookon, Viberen, vagy éppen SMS-ben 06 30 30 30 380, és jönnek a hazai kedvencek a friss hírek után. Azonnal Odettel megyünk tovább. Van az a pillanat.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: 0630 380 a számra. Igazi, élő kívánság műsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánság műsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Napos idő várható, helyenként záporokkal, zivatarokkal. Futballlázban ég Budapest. Élve mentettek ki egy hét után 5 embert egy laoszi barlangból.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: A 36-os főúton Tiszavasvári közelében egy személyautó és egy traktor ütközött össze. A 28-as kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, Tiszalök felé lehet kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Ellepték a futballrajongók Budapestet a BL döntő előtt. Délután 3-kor megnyitották a futballszurkolók előtt a Puskás Aréna kapuit. Az Arzenál tábor a Stefánia úton vonul a Puskás Arénához, a Paris Saint-Germain szurkolói pedig a Kerepesi út, Dózsa-György út útvonalon közelítik majd meg a döntő helyszínét. A francia csapat szurkolói külön metróval hagyták el a belvárost. Jegy nélkül nem érdemes a stadion környékére menni, mert csak az mehet a Puskás Aréna közvetlen közelébe, akinek érvényes jegye van. Tegnap óta folyamatosan szállnak le a gépek Ferihegyen a szurkolókkal, ezért ideiglenesen megnyitották az 1-es terminált is. Mintegy 4000 rendőr teljesít szolgálatot a fővárosban, ahol jelentős forgalomkorlátozásokra, lezárásokra készül a következő órákban. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus, a Honvédség Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balatonakaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Sikerült kimenteni 5 embert egy laoszi barlangból több mint egy héttel azután, hogy csapdába estek. Két férfit még keresnek a hatóságok. Az Aranyután kutató csoport azután szorult be, hogy az esőzések miatt víz borította el a barlang egyetlen kijáratát. A csapat 8. tagja azonban még ki tudott menekülni, ő riasztotta a hatóságokat.
2: Petőfi Rádió. Sport.
7: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. Azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól, a Liverpool ugyanis csak az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében, a negyed döntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A 47 éves Slot és a klubvezetés közös megegyezéssel zárja le az együttműködést. Az Imre Bencével felálló THW Kiel jutott be elsőként a férfi kézilabda Európa Liga fináléjába, miután a hamburgi 4-es döntő első elődöntőjében 29-28-ra legyőzte a francia Montpellier együttesét. A másik ágon a Sipos Adriánt, Palasics Kristófot és Bartuc Lászlót is foglalkoztató Melsungen a szintén német Flensburggal találkozik. Kovács Zsófia megnyerte a felemás korlát döntőjét a szlovéniai Koperben zajló Torna Challenge világkupán. Háromszoros Európa-bajnokunk a selejtezőből a 4. legjobb pontszámba jutott be a fináléba, a döntőben azonban tovább javított teljesítményén, és 13,6 ponttal a mezőny élén végzett. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Holnap alapvetően napos idő lesz, de a megnövekvő komoly felhőkből, főként a Dunántúlon és északkeleten záporzivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő, északkeleten lesz a leghűvösebb. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A lomtalanítás kapcsán beszélgetünk a véletlenül talált, vagy éppen véletlenül kidobott kincsekről, várom a hozzászólásokat. Holnap pedig gyereknap, úgyhogy ezzel kapcsolatosan is számíthatsz tőlem programötletekre, tippekre. Szép délutánt a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallod, odették ki a kezdés.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar a lomtalanítás kapcsán véletlenül kidobott, vagy éppen véletlenül talált kincsekről beszélgetünk. Jöhetnek az üzenetek folyamatosan. Épp új szekrényt vettünk, a régit viszont kidobtuk a jó ruháinkkal együtt, ugyanis két szemetes zsákba szelektáltuk a rossz, már nem használt, és a jó ruhákat sikerült a jókat kidobni. Szerintem ettől fél ilyenkor mindenki, amikor szelektálás van, hogy aztán nehogy a rosszaktól váljon meg. Hát ebbe sajnos belefutottatok. Köszönöm szépen. Aztán Anditól is jött üzenet, kerti asztalkát találtunk két székkel, kis felújítás, és már is jól mutatott a kertünkben. Na, vannak itt azért pozitív történetek is. Várom az üzeneteket, akár Viberen, Instán, vagy Facebookon. Na, a folytatásban pedig jön mindjárt a Honey Beast és a Pornograszt újdonsága, de előbb itt van Jetlag és Kossi Janka, a Te meg énnel a Petőfim.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Holnap gyereknap, és persze ennek kapcsán több programot is hozok itt neked a Petőfin. Holnap Szentendrén a Czóbel és Kerényi Park átalakul Lurkóciává, azaz a helyi gyerekállammá. Fél 10 és este 6 óra között rengeteg ingyenes program vár a családra. A Japán kertben fél 10-től például családi jogával indíthatjuk a napot, 10 órától pedig a színpadon Kis Péter Balázs házigazda vezetésével indul el a pörgés. Lesz látványos óriás buborék show, zokni csata, a Ne felejts bábszínház előadása, délután 3:30-tól egy elképesztő extreme bike show, 17:30-tól pedig egy fergeteges esti táncház zárja a show Pálházi Bencével és bandájával. A színpadi kavalkád mellett a gyerkőcök rendőr és tűzoltó autót csodálhatnak meg, legózhatnak, vagy éppen elindulhatnak a 8 minisztériumot felvonultató pecsétgyűjtő játékon is, ahol a leggyorsabbak ajándékot kapnak. Ha pedig nagyobb gyerekkel érkezel, akkor feltétlenül érdemes benevezni a gyalogkaland városi nyomozásra. Az első 10 csapat ráadásul egy ingyenes élménycsomagot is átvehet a Turinform irodában 10 és 15 óra 30 között, tehát holnap töltsd a napot Lurkóciában, Szentendrén. Most pedig megyünk tovább egy újabb hazai kedvenccel, a Petőfin, az Amigottól ezúttal, itt

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Most múlik pontosan. Engedem, hadd menjen.

0: magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: Szerelem, a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok. Nem hallatok.
1: Ez a Petőfi, ahol minden magyar. Új korszakba lépett Szabi Kéz, miután Juhász Zolival különváltak az útjaik, megérkezett az első saját kollab lemeze, a Szinti Pop, melynek egyébként minden egyes dalában egy-egy izgalmas vendégművész bukkan fel. A Megtalállak még örökzöldhöz egy igazi FM klasszikust porolt le, a modern, jóval személyesebb átdolgozáshoz pedig Lil Frak is csatlakozott egy saját verzével, szóval komoly újraértelmezést kapott így 2026-ban. Hallgassuk is meg, hogyan szól a jelenben. Érkezik Szabi Kéz, Lil Frak és az FLM, ez a Megtalállak még a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A következő órában még lomtalanítunk picit, véletlenül kidobott, vagy éppen véletlenül talált kincsekről beszélgetünk. Várom az üzeneteket Viberen, Instán, Facebookon, vagy SMS-ben 06303030380. Szép délutánt a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a folytatásban pedig az éterben majd Dániel Fislágerét. Itt lesz a Mamma Mia a friss hírek után.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
3: Ez a Petőfi Rádió.
5: Napos idő lesz, helyenként záporokkal, zivatarokkal. Futballlázban ég Budapest. Élve mentettek ki egy hét után 5 embert egy laoszi barlangból.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-es autópályán Bicskénél 6 autó karambolozott. A 36-os kilométernél mindkét oldalon egy-egy sáv járható. A torlódás Hegyesalon felé már 5-6 kilométeres. Az ellenkező oldalon a bámészkodók okoznak 2 kilométeres araszoló kocsisort. Több jármű ütközött össze a 77-es főúton Veszprém és Nemesvámos között. Az 1-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták. Aki teheti, Veszprém Fajsz felé kerülhet. A 36-os főúton Tiszavasvári közelében egy személyautó és egy traktor ütközött össze. A 28-as kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, Tiszalök felé lehet kerülni. Összességében rengeteg a baleset ma az ország útjain, vezessen mindenki óvatosan, és aki rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Ellepték a foci rajongók Budapestet a BL döntő előtt. 15 órakor megnyitották a futballszurkolók előtt a Puskás Aréna kapuit. Az Arzenál tábor a Stefánia úton vonul a Puskás Arénához, a Paris Saint-Germain szurkolói pedig a Kerepesi út, Dózsa György út útvonalon közelítik majd meg a döntő helyszínét. A francia csapat szurkolói külön metróval hagyták el a belvárost. Jegy nélkül nem érdemes a stadion környékére menni, mert csak az mehet a Puskás Aréna közvetlen közelébe, akinek érvényes jegye van. Tegnap óta folyamatosan szállnak le a gépek Ferihegyen a szurkolókkal, ezért ideiglenesen megnyitották az 1-es terminált is. Mintegy 4000 rendőr teljesít szolgálatot a fővárosban, ahol jelentős forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell készülni a következő órákban. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus, a Honvédség Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének balatonakaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Sikerült kimenteni 5 embert egy laoszi barlangból több mint egy héttel azután, hogy csapdába estek. Két férfit még keresnek a hatóságok. Az aranyután kutató csoport azután szorult be, hogy az esőzések miatt víz borította el a barlang egyetlen kijáratát. A csapat 8. tagja azonban még ki tudott menekülni, ő riasztotta a hatóságokat.
3: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. Azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól, a Liverpool ugyanis csak az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében, a negyed döntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A 47 éves Slot és a klubvezetés közös megegyezéssel zárja le az együttműködést. Kovács Zsófia megnyerte a felemás korlát döntőjét a szlovéniai Koperben zajló Torna Challenge világkupán. Háromszoros Európa-bajnokunk a selejtezőből a 4. legjobb pontszámba jutott be a fináléba, a döntőben azonban tovább javított teljesítményén, és 13,6 ponttal a mezőny élén végzett. Kropko Márta a 10. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának szardíniai versenyén Ágéróban. A férfiak mezőnyében 5 magyar volt érdekelt, közülük végül Lémon Csongor szerepelt legjobban, aki a 12. lett. Köszönöm figyelmüket!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap alapvetően napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből főként a Dunántúlon és északkeleten lehet záporzivatar. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő, északkeleten lesz a leghűvösebb. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után...
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szépen lassan zárjuk a délutáni óránkat. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallott. Folytatjuk egyébként a szombati témánkat. A lomtalanítás kapcsán beszélgetünk véletlenül kidobott, vagy éppen véletlenül talált kincsekről még. Jöhetnek az üzenetek, hozzászólások. A kezdés Dánielfi Gergőjé már is, ez a Mamma Mia.
3: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag.

0: világ ellen.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar lomtalanítunk, véletlenül kidobott vagy éppen véletlenül talált kincsekről beszélgetünk. Niki írt a Viberen, hogy az esküvői ruhámat dobtuk ki, mert azt hittük, abban az acskóban voltak a már rossz lepedők, plédek, még időben visszamentünk érte. Azt

Bizony, a Petőfit hallgatod, ahol minden magyar, és milyen jól teszed. A 30Y után megyünk is tovább a Platon Karatejevvel, akiknek kereken egy éve jelent meg a legutóbbi nagylemezük, rajta azaz Odaér című dal, ami ez egy egészen elképesztő, misztikus, szarvasos klip is társul, érdemes megnézni. A csapat azóta sem pihen, idén április végén hatalmasat zúztak a Budapest Park színpadán, most pedig már be is fészkelték magukat a stúdióba, mert hogy gőzerővel dolgoznak a legújabb zenéken és a következő albumon. De mielőtt megérkezne az új korszak, merüljünk el a tavalyi év egyik legszebb, legmélyebb szerzeményében. Idézzük fel a koncert hangulatot. Érkezik a Platon Karatejev és az Odaér a Petőfi.

Rebel Street 7, és a nem elég itt a Petőfin, ahol minden magyar. Nehéz befejezni a mai témánkat, de eljött az utolsó kör. A lomtalanítás kapcsán beszélgettünk a véletlenül kidobott, vagy éppen véletlenül talált kincsekről. Ildi osztotta meg velünk, hogy a lomtalanításnál a párommal találtunk a lépcsőházunknál egy papírzacskót tele pénzzel. Kiírtuk, hogy kidobta ki véletlenül, és ki tudja megmondani, hogy mekkora összegről van szó. Meglett a tulajdonos, a szomszéd néni véletlenül kirakta a többi kacattal, könyvekkel együtt a megtakarított pénzét is. Nagy szerencséje volt akkor a néninek, hogy ti találtátok meg. És ezzel zárjuk is a témánkat. Na de hogy mi a tanulság? Hát kétszer is nézzük meg, hogy mit dobunk ki. Szerintem ez a legfontosabb, legalábbis az elmúlt órák üzeneteiből leszűrve. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Megyünk tovább itt a Petőfin hazai kedvencekkel. A folytatásban már is Szolert hallhatod. Ez a Boldogok vagyunk-e.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Indítjuk a szombat esténket. A következő órában a legjobb balatoni kilátásokkal, illetve arról is beszélgetünk, mit is jelent, ha ellenállhatatlan vágyat érzel a nagyon rossz filmek megnézésére. Tarts velem, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a rossz filmek mellett pedig kiváló hazai zenéket hallgathatunk együtt. A friss hírek után itt lesz a Halott pénz Kővárival. Élnünk kellett volna.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos időnk lesz holnap, helyenként záporokkal, zivatarokkal. Ezekben a percekben kezdődik a BL döntő Budapesten. Ősszel kezdődhet az uniós források itthoni kifizetése.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán Bicske térségében 6 személyautó karambolozott. A 36-os kilométernél mindkét oldalon egy sáv járható. A torlódás Hegyeshalom felé több mint 6 kilométeres. Az ellenkező oldalon 2 kilométeres az arra szóló kocsisor. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Ezekben a percekben kezdődik a Bajnokok Ligája döntő Budapesten. Magyar Péter miniszterelnök korábban Facebook videójában azt írta, Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét a magyar fővárosnak és hazánknak. Közölte, 17 ezer jegyet kaptak az Arsenal és a PSG szurkolói, és úgy tudni, hogy legalább 10 ezer drukker jegy nélkül érkezett, akik a Hősök terén, valamint a város különböző egyéb pontjain fogják követni a döntőt. Közölte azt is, hogy a magyar rendőrség felkészült, mintegy 4000 rendőr teljesít szolgálatot Budapesten. Reményét fejezte ki, hogy az esemény rendben lezajlik, és a sport lesz a középpontban. Közben egy életveszélyes sérüléseket szenvedett angol szurkolót keres a rendőrség. A férfit délután vitték kórházba, miután elesett egy elektromos rollerrel, de az orvosi figyelmeztetés ellenére önkényesen távozott, mert el akart jutni a BL döntőre a Puskás arénába. A rendőrség a hozzátartozóival is próbálja felvenni a kapcsolatot, azonnali orvosi ellátásra van szüksége. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéshez és a forint további erősödéséhez.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. Azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól, a Liverpool ugyanis csak az ötödik helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében, a negyed döntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A 47 éves Slot és a klubvezetés közös megegyezéssel zárja le az együttműködést. Az Imre Bencével felálló THW Kiel jutott be elsőként a férfi kézilabda Európa Liga fináléjába, miután a hamburgi 4-es döntő első elődöntőjében 29-28-ra legyőzte a francia Montpellier együttesét. A Kiel ellenfele a Flensburg ellen diadalmaskodó Sipos Adriánt, Parasics Kristófot és Bartucz Lászlót is foglalkoztató Melzungen lesz a vasárnapi döntőben. Az összetettben éllovas Jonas Vingegaard nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 20. szakaszát. A Giron idén debütáló 29 éves Dán klasszis karnyújtásnyira került attól, hogy a sportág történetében 8.-ként mindhárom 3-hetes körversenyt megnyerje. A Tour de France-on 2022-ben és 23-ban, míg a Vuelta a Espanyán tavaly diadalmaskodott. Előnye az összetettben már több mint 5 perc az osztrák Felix Gall előtt. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap alapvetően napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten záporzivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő, északkeleten lesz a leghűvösebb. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Már rajtól is a szombat esténk itt a Petőfin. Üdv a fedélzetten a mikrofonnál, Megyesi Gábort hallott. Kifejezetten bűnös élvezetet érzel, amikor egy Z-kategóriás rossz filmet nézel? Na, aggódj, lesz egy jó hírem nem sokára. Most viszont a halott pénzzel kezdünk, ez a Kővárival közös, élnünk kellett volna.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az őszi debütálás után már is új dallal jelentkezett az Arthur Rambo, az utcasarki fény egy gyors és ösztönös reakció valami olyasmire, ami már megtörtént, és bizony nagyon fájt. Agócs Márton elárulta, hogy a dal egy kifejezetten nehéz időszak közepén mindössze negyed óra alatt állt össze, tetőtől talpig. A zene egy ellentmondást visz előre, miközben a szöveg a veszteség és az üresség körül kering, a zene lebegően könnyű marad, azt a csendesen súlyos állapotot igyekszik rögzíteni, amikor valaminek már végleg vége van, de az utórezgések még ott lüktetnek bennünk. Hangolódj rá te is erre a különleges hangulatra, érkezik az Arthur Rambo és az utcasarki fény a Petőfin.
1: Ez a legújabb magyar zene.
2: Neked adtam a

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar ellenállhatatlan vágyat érzel az iszonyatosan rossz filmek megnézésére, és még élvezed is. Na ne aggódj, nincs baj, bár itt a szándékosan Z-kategóriás filmekről van szó, nem azokról, melyeket komolyan gondoltak az alkotóik, de nézhetetlen. Szóval jó hírem van, akkor valószínűleg intelligens ember vagy. Egy közösségi oldalon végzett kutatás szerint, akik szeretik az úgynevezett szándékosan trash filmeket, mint például az Abraham Lincoln, a zombi vadász, vagy éppen a gyilkos cápa az óriás krokodilok ellen, azok valószínűleg mind-mind magasan képzett, kifejezetten művelt, intelligens emberek, és csak a bűnös élvezetet keresik ezekben a vállaltan nagyon rossz filmekben. Téged is lázba hoznak a zombi hódok, vagy éppen a Piranha Konda? Nagyon helyes. Most viszont a Z-kategóriás filmekről ugorjunk vissza a legjobb hazai zenékre itt a Petőfin. A Balkán VIP csapatát hozom neked a folytatásban. Itt van a srácoktól a Lombkoronák.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha a hétvégén a Balatonnál jársz és a magasból csodálnád meg a csillogó víztükröt, a tájat, a tanúhegyeket, akkor hoztam néhány nagyon jó kis kilátós tippet. Ha a déli part felé vesszük az irányt, akkor Balaton-Bogláron kihagyhatatlan a gömkilátó és a mellette kanyargó magas ösvény, de a Fonyódi Sipos-hegyről is elképesztő körpanoráma nyílik a Tihanyi félszigetre. Ha pedig inkább az északi partot hódítanád, másznád meg, akkor a 438 méter magasan tornyosuló badacsonyi kisfaludi kilátó csúcsáról, vagy éppen a tihanyi őrtorony kilátóból olyan látvány tárul elénk, amit garantáltan nem felejtünk el egy hamar. Úgyhogy kapd fel a túracipőd és irány a legközelebbi magaslat. Most pedig lazítsunk egyet így szombat este a Petőfin hazai kedvencekkel. Kálvész Anders András és Anatú érkezik a Make You Cry-al.

0: Utólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Jó helyen vagy, a Petőfit hallgatod, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Megyünk tovább a szombat esténkben. A következő órában jövök majd spórolós strand tippekkel, illetve készülünk a holnapi gyereknapra is. Ami pedig a zenei menünket illeti, a friss hírek után az Aporozset hozom, ez lesz a Lámur Tuzsors.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

0: 0630 3380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos idő lesz, helyenként záporokkal, zivatarokkal. Tart a BL döntő Budapesten. Magyar hadifoglyok sírköveit fedezték fel Kazasztánban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M6-os autópályán Budapest felé a Ráckeresztúri csomópontnál. A 33-as kilométernél a belső sávot lezárták. Az M1-es autópályán Bicskert térségében 6 személyautó karambolozott korábban. A 36-os kilométernél mindkét oldalon egy sáv járható. A torlódás Hegyeshalom felé több kilométeres, és az ellenkező oldalon is szintén több kilométeres az araszoló kocsisor. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Budapestre figyel a futballvilág, a Puskás Arénában rendezik a Bajnokok Ligája döntőt. Ezekben a percekben fél idő van, az Arsenal vezet 1-0-ra. A Paris Saint-Germain és az Arsenal is 17-17 ezer jegyet kapott a meccsre, de úgy tudni, hogy Londonból 10 000-ek érkeztek jegy nélkül. A Hősök terén alakítottak ki egy szurkolói zónát, emellett két külön szurkolói zóna lesz a két csapat rajongóinak. Az Arsenal drukkerek a Városligetben a napozó réten, a PSG támogatók pedig az MTK Sportparkban szurkolhatnak. Ezek környékén sok útszakaszt lezártak. Mintegy 4 000 rendőr teljesít szolgálatot a fővárosban, hogy szavatolják a biztonságot. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez, illetve a forint további erősödéséhez. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazasztán észak-keleti részén. A belső ázsiai szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényelték kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban maradt fenn.
2: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. A labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjében az első félidő után a friss angol bajnok Arsenal Kai Havertz 6. percben szerzett góljával 1-0-ra vezet a címvédő Paris Saint-Germain ellen. Azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól, a Liverpool ugyanis csak az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében, a negyed döntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A 47 éves Slot és a klubvezetés közös megegyezéssel zárja le az együttműködést. A BVSC nyerte a bronzérmet a férfi vízilabda OB1-ben, mivel a helyosztó szombati 3. mérkőzésén 15-11-re legyőzte a Szolnokot, ezzel 3-0-ra megnyerte a párharcot. Tátrai Dávid és Benedek Mór 3-3 góllal vette ki a részét a sikerből. A házigazda svájci válogatott 6-0-ra kiütötte a norvégokat az A-csoportos jégkorongvilágbajnokság elődöntőjében, ezzel elsőként bejutott a döntőbe. Az alpesiek ellenfele a Kanada-Finnország mérkőzés győztese lesz majd. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap alapvetően napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor-zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő, északkeleten lesz a leghűvösebb. Részletes híreink a www.hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 19 óra múlt pár perccel indítunk egy újabb kört a szombat esténkből itt a Petőfén. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Nem sokára utána járunk, hogy hol és hogyan spórolhatjuk meg a balatoni strand belépőt, illetve egy gyereknapi program ötlettel is jövök. Tarts velem, a kezdés az Aforos EC, Lamurtu Zsolt.
2: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel és Megyesi Gáborral.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Kardiológushoz mentem, a

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A mai teltházas Kóbuci buli után egy kis pihenőre vonul a Bagosi Brothers Company, de nem túl sokáig, mert hogy június 12-én Pécsett újra a színpadon láthatjuk őket. Ami viszont a nyár legnagyobbat szóló dobása lesz, az az augusztusi dupla park, két egymást követő este, két teljesen különböző hangulattal. Az első koncerten igazi különlegesség vár majd ránk, a jól ismert bagosi dalok népzenei áthangszerelésben, klasszikus folk stílusban szólalnak meg, a látványt és a hangulatot pedig a néptáncosok teszik majd teljessé a színpadon. A második este aztán visszatér az igazi, megszokott bagos is hangzás, úgyhogy így abban a verzióban énekelhetjük a legnagyobb slágereket. Hangolódjunk az augusztusi duplázásra, érkezik a Bagosi Brothers Company a zuhanással.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Dunakeszin is a gyerekeké lesz a főszerep. Holnap a Katonadombon indul majd a városi gyereknap már reggeltől, és egészen estig nem lesz megállás. A jókedvet a Matiné zenekar és a Mia Manu gyerekszínház alapozza meg, de jönnek a Tűzmadarak is a látványos produkcióikkal. Délután 4-től Varga Feri és Balázsi Bettis lágereire bulizhattok. A napot pedig este 6-kor Király Viktor nagyszabású koncertje koronázza meg. A színpadi kavalkád mellett egész nap tematikus légvárak, ninja versenypálya, trükkös bringák és állatsimogató várja a kicsiket és a nagyokat. Úgyhogy kapd fel a családot és irány a Katonadomb Dunakeszin. Én pedig most hozom a szombat estéhez a legjobb aláfestő zenéket. A Diaz Menta párossal megyünk tovább itt az Idegen a Petőfin.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Itt van a nyakunkon a nyár, és ha te is imádod a Balatont, de nem szeretnél vagyonokat költeni a belépőkre, akkor van egy nagyon jó hírem. Idén is rengeteg ingyenes szabastrand vár ránk. A déli part most is a Pénztárca Barát Csobbanás igazi fellegvára. Zamárditól kezdve Balatonboglárig, Balatonlellén, Fonyódon és Balaton Szemesen is egymást érik a teljesen ingyenes, gondozott, hüves partszakaszok. Itt a belépő ára helyett inkább egy jó hideg fröccsre, vagy egy óriási lángosra költhetjük a pénzünket, ráadásul a legtöbb helyen még a parkolásért sem kérnek semmit, úgyhogy nincs kifogás. A szabastrandok listáját megtalálod például a csodálatos Balaton weboldalán. Most pedig, ha már Balaton, megyünk tovább Pixáékkal a folytatásban, ez a Balatoni nyár.

0: főleg, ha lemegy a nap.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nem búcsúzom, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. A folytatásban indul csak be igazán a szombat este. Jönnek az igazi együtténeklős, zenegépes slágerek. A kezdés rögtön a Biolex és a Sleppé. Itt lesz az Emlékszem.
2: Emlékszem rád, egy fesztiválról, vagy a fősteraszról. Te voltál, aki táncolt vele.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
4: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
5: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
6: A műsorajánló után
3: a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
3: Ez a Petőfi Rádió.
7: Napos idő lesz, helyenként záporokkal, zivatarokkal. Még tart a BL döntő Budapesten. Pécsi aerobikosokat szállító busz szenvedett balesetet a 6-os főúton.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M6-os autópályán Budapest felé a Ráckeresztúri csomópontnál egy személyautó szalagkorlátnak hajtott. A 33-as kilométernél a belső sávot zárták le. Aki bármilyen rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
7: Tart még a Bajnokok Ligája döntője a Puskás Arénában, a Paris Saint-Germain és az Arsenal között. Nem sokkal a mérkőzés vége előtt 1-1 volt az állás. A Paris Saint-Germain és az Arsenal is 17-17 ezer jegyet kapott a meccsre, de úgy tudni, hogy Londonból 10 ezrek érkeztek jegy nélkül. A Hősök terén alakítottak ki egy szurkolói zónát, emellett két külön szurkolói zóna van a két csapat rajongóinak. Az Arsenal drukkerek a Városligetben a napozó réten, a PSG-t támogatók pedig az MTK Sportparkban szurkolhatnak. Ezek környékén sok útszakaszt is lezártak. Mintegy 4000 rendőr teljesít szolgálatot a fővárosban, hogy szavatolják a biztonságot. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. Pécsi aerobikusokat szállító Budapestre az a busz, amelyik fának hajtott hajnalban a 6-os főúton Pécs és Hirt között. A sportolók a Magyar Kupa második fordulójára utaztak. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt, az utasok közül 23-an megsérültek. Két kisgyerek és két edző súlyosan, őket a pécsi klinikára szállították. A jármű eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazasztán észak-keleti részén. A belső ázsiai szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényelték kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyről származó sírkő jó állapotban fennmaradt.
3: Petőfi Rádió. Sport.
8: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. Azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól, a Liverpool ugyanis csak az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében, a negyed döntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A 47 éves Slot és a klubvezetés közös megegyezéssel zárja le az együttműködést. Az Imre Bencével felálló THW Kiel jutott be elsőként a férfi kézilabda Európa Liga fináléjába, miután a hamburgi 4-es döntő első elődöntőjében 29-28-ra legyőzte a francia Montpellier együttesét. A Kiel ellenfele a Flensburg ellen diadalmaskodó Sipos Adriánt, Parasics Kristófot és Bartucz Lászlót is foglalkoztató Melzungen lesz a vasárnapi döntőben. A BVSC nyerte a bronzérmet a férfi vízilabda OB1-ben, mivel a helyosztó szombati harmadik mérkőzésén 15-11-re legyőzte a Szolnokot, ezzel 3-0-ra megnyerte a párharcot. Tátrai Dávid és Benedek Mór 3-3 góllal vette ki a részét a sikerből. A házigazda svájci válogatott 6-0-ra kiütötte a norvégokat az A-csoportos jégkorongvilágbajnokság elődöntőjében, ezzel elsőként bejutott a döntőbe. Az alpesiek ellenfele a Kanada-Finnország mérkőzés győztese lesz majd. Köszönöm figyelmüket!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap alapvetően napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten záporzivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő. Északkeleten lesz a leghűvösebb. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A szombatesténket is feltöltjük hazai kedvencekkel. Jó, hogy itt vagy. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, az előttünk álló órában pedig hallhatod majd a Bergendit, Jani Csekvecát, Keresztes Ildikót, vagy éppen most a Bájelex és a Sleppet. Ez az Emlékszem. Gyere velem!
3: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Bonanza Banzai menetel tovább holnap Budapesten, Újpesten, augusztus 22-én pedig Zamárdiban lehet őket újra elcsípni, és már egyébként most ott van a naptárban a következő nagy dobás. Te is írd be, ha Bonanza rajongó vagy, jövő április 10-én nagy koncert a Barbanegrában. Hauber Zsolt viszi tovább a csapat örökségét, ugyan már Ákossék nélkül, de a zenék hangulata még így modernizálva is tökéletesen hozza azt a bizonyos bonanzás hangulatot. Most megyünk tovább a csapat egy igazi klasszikusával, csak annyit mondok, forró betonon hasalok. Na vajon mi lehet ez?

Egyik hölgy követi a másikat a szombat esténkben itt a Petőfin, ahol minden magyar Janicsák Veca után jön az a bizonyos vagány, svájci sapkás kislány, aki alig 13 évesen szinte berúgta a hazai popzene ajtaját. Na vajon ki jöhet? Persze, hogy Pintácsi Alexandráról, vagyis Szandiról van szó, akit a Mini Tini verseny után Fenyő Miklós fedezett fel a nagy közönségnek. Az 1989-es Kicsi Lány című debütáló albuma több mint 250 000 példányban kelt el, amivel Szandi minden idők legfiatalabb platina lemezes előadója lett. A 90-es években egyszerűen nem létezett házi bulia a Tínédzser Lamour, vagy éppen a Szerelmes Szívek nélkül. Most jön Szandi, itt a Petőfire, ez a Nyugi Doki.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar jó helyen vagy. Hazai kedvencek, különlegességek, igazi házi bulis dalok, ezekre számíthatsz majd a folytatásban is. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, hozom majd például az LGT-t, itt lesz a Bikini is, de a kezdés a Bagosi Brothers Company-é, ha rólad szólna. Minden nap, ha
1: rólad szólna. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

0: 30 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Vörös Domonkos. Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos idő lesz, helyenként záporokkal, zivatarokkal. Ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon. Topolya lovasa nyerte a vajdasági vágtát.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: A 13-as főúton Komáromnál egy jármű az árokba hajtotta, mentés idejére az 5-ös kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszkij abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Topolya lovasa Kisutcai Miklós nyerte meg a My Boy Merlin nevű lovával a 14. vajdasági vágtát Szabadkán. A második helyen Adorján versenyzője, a harmadikon pedig Bács Feketehegy képviselője végzett. A döntő első és négy helyezettje indulási jogot szerzett a Nemzeti Vágta Szilvásváradi döntőjére. A rendezvényt lovas bemutatók, néptánc programok és kézműves vásár is színesítette.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. A labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében a Paris Saint-Germain 11-es rúgásokkal győzte le a friss angol bajnok Arsenal csapatát. Az angolok Kai Havertz góljával már a 6. percben megszerezték a vezetést, amit a párizsiak Dembélé 65. percben szerzett 11-esével egalizáltak. 90, majd 120 perc után is 1-1 volt az eredmény, a büntető rúgásoknál aztán a franciák céloztak jobban, így megvédték címüket. Azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól, a Liverpool ugyanis csak az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében, a negyed döntőben búcsúzott a bajnokok ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A 47 éves Slot és a klubvezetés közös megegyezéssel zárja le az együttműködést. Az Imre Bencével felálló THW Kiel jutott be elsőként a férfi kézilabda Európa Liga fináléjába, miután a hamburgi 4-es döntő első elődöntőjében 29-28-ra legyőzte a francia Montpellier együttesét. A Kiel ellenfele a Flensburg ellen diadalmaskodó Sipos Adriánt, Palasics Kristófot és Bartucz Lászlót is foglalkoztató Melzungen lesz a vasárnapi döntőben. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap alapvetően napos idő lesz, de a megnövekvő gomolyfelhőkből főleg a Dunántúlon és északkeleten záporzivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő, északkeleten lesz a leghűvösebb. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
4: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hazai kedvencek nagy dózisban a legkülönbözőbb évtizedekből, műfajokból szombat esténként itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Az LGT-vel egészen biztosan találkozhatsz, ugye Bikinivel és a Groove House-al is, de most a kezdés a Blagosi Brothers Company-é indul a Harólacból.
4: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Megyesi Gáborral.
4: Ez a Petőfi Rádió.
6: Álmomban még látlak téged.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar a bikini csapata tele van energiával a lehető legnagyobb szerencsénkre, mert hogy folyamatosan járják az országot, gyakorlatilag bármerre is mennek, mindenhol felcsendülnek a legnagyobb bikini slágerek. Találkozhatsz majd velük holnap például Szatmárnémetiben, de június 28-án a Víz Zene Virág Fesztiválon is színpadra állnak. Érdemes egyébként az Urak Facebook oldalát nézni például a további koncertekért, dátumokért, mert hogy lesz még a nyáron. Érkezik hozzánk a bikini egy igazi örökzölddel, az Alóhere.

a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Irány a 80-as évek, így a szombat esténkben, egészen konkrétan annak is a közepe jön a Skorpió, akik 2023-ban ünnepelték fennállásuk 50. évfordulóját. A nevükhöz köthető az első magyar hard rock lemez, ami kortalan, a mai napig megállja a helyét, és nem csak a zenész szakma, de a közönség szerint is. 5 évtizedes pályafutásuk alatt tettek le bőven az asztalra slágereket. Ilyen az Azt beszéli már az egész város is, amit már is hallhatsz itt.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar pörögnek tovább a hazai kedvencek a szombat esténkben. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. A friss hírek után itt lesz például Kálé Szanders András a Runninnal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n.
4: Milyen volt akkor a Gyuri?
5: Mint egy görög isten.
4: És milyen most?
5: Mint egy antik görög isten.
6: Kompromisszum képesnek kell lenni, igen, szerintetek?
4: Muszáj, mert mindenkinek vannak rossz tulajdonságai.
6: Egyet mondj. Csendben maradtunk.
2: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a MediaClicken és a Közmédia YouTube csatornáján.
7: A műsor ajánló után
8: a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
8: Ez a Petőfi Rádió.
9: Napos idő lesz, helyenként záporokkal, zivatarokkal. A Paris Saint-Germain nyerte a Bajnokok Ligája budapesti döntőjét. Ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon.
8: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: A 13-as főúton Komáromnál egy jármű az árokba hajtotta, mentés idejére az 5-ös kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
8: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében a Puskás arénában. A francia csapat 1-1-es döntetlent játszott, és a ráadást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arzenált. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült is megállapodni. Volodymyr Zelenszkij abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Topolya lovasa Kisutcai Miklós nyerte meg a My Boy Merlin nevű lovával a 14. vajdasági vágtát Szabadkán. A második helyen Adorján versenyzője, a harmadikon pedig Bács Feketehegy képviselője végzett. A döntő első 4 helyezettje indulási jogot szerzett a nemzeti vágta szilvásváradi döntőjére. A rendezvényt lovas bemutatók, néptánc programok és kézműves vásár is színesítette.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Holnap alapvetően napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő, északkeleten lesz a leghűvösebb. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
8: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 6 évtized találkozik ezen a szombat estén is itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Így aztán jön majd többek között a P-Mobil, a Desperado, Barry Váci Eszterrel, egy igazán legendás duóról van szó, de előbb még itt van Kálai Szanders András és a Running.
8: Itt egy újabb óra.
7: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A magyar hard rock rajongóinak kifejezetten jó hír lehet, hogy újra kiadásra kerül Vikidár Gyula Maradsz, aki voltál című albuma, melyet CD-n és most már vinilen is beszerezhetünk. Ez az anyag a magyar hard rock egyik legkarakteresebb korszakát idézi meg. Az igazi szenzációja pedig az, hogy ez a legelső olyan stúdió felvétel, melyen a P-Mobil zseniális klasszikusai, köztük a Két forintos dal, vagy éppen a Menj tovább Vikidár Gyula utánozhatatlan hangján szólalnak meg, megőrizve az eredeti nyers erejüket egy modernebb, letisztultabb köntösben. A korong egyébként most teljesen új borítóval és rendkívül igényes kivitelezésben tért vissza. A P-Mobil csapatával megyünk tovább a szombat esténkben. Ez a Két forintos dal.

Minden magyar ez a Petőfi Rádió. Gondoltad volna, hogy a tradicionális magyar népzene és néptánc akkora kincs, amivel nem csak egy hatalmas arénát lehet csordultig megtölteni, de a mai iskolásoknak is meg lehet mutatni, hogy mennyire menő. Péter Szabó Szilvia Nox énekesnője pontosan ezt csinálja. A csapat az emlékezetes tavaszi MVM Domos szuper koncertjük és a sikeres nyári turnéjuk után sem vettek vissza a lendületből. Szilvia egy egészen különleges interaktív iskolai programot indított útjára. Ennek célja, hogy a fiatalok közelebb kerülhessenek a gyökereikhez, a népdalok sokszínűségéhez és azokhoz a csodás népi hangszerekhez, melyeket Gulyás Ferenc készít a számukra. Ahogy az énekesnő fogalmazott, ha valaki igazán fejlődni szeretne, a saját kulturális kincseikben sokkal több lehetőség rejlik, mint gondolnánk. És közben a Nox koncertezik tovább. Június 13-án Komáromban láthatjuk, hallhatjuk őket. Július 24-én pedig a Debreceni Campus Fesztiválon is színpadra állnak, de itt még korán sincs vége a sornak. Ebben az esetben is érdemes megnézni Péter Szabó Szilvi Facebook oldalát. Most a Nox csapatával megyünk tovább a szombat esténkben. Ez

0: hazai zene,
1: akkor Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
3: Reggelire megettem egy ezrest, ebédre 5 aranyrudat, uzsonnára 73 részvényt, a vacsi meg 5% kedvezmény volt, fiatalos úr ismerkedne.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az elmúlt órákban a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, részemről eljött a búcsú pillanata, de mindenképpen érdemes a folytatásban is maradnod, mert indul a Petőfi Rádió legendás műsora, az Akusztik. Legyen szép a hétvégét, és találkozzunk holnap is. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
2: Már 2 éve minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és 1 óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
4: 1, 2, 3.
5: Minden nagy összecsapás előtt.
6: Ez azért nem játék.
5: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
7: Madarat tolláról, embert.
6: Kabátjáról.
5: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
8: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most indul az Akusztik, aminek koncertszínpadán ezen az estén Szekeres András zenél nekünk. 60 percen át csak a fülbemászó dallamoké a főszerep itt a Petőfin, úgyhogy tarts velünk ma este is.

Köszönjük szépen, köszöntünk mindenkit. Nagyon, nagyon jól esik a meghívás, és egyszer adtuk elő azt a jellegű koncertet a Zeneházában, mi ahogy megjelent tavaly egy ilyen lemez, és most annyira ritkán játszunk Erikkel, de olyan jól esik mindegyik, úgyhogy remélem egyre sűrűbbek lesznek ezek az alkalmak. A következő dal, abban az előzőben is benne volt Riki, hogy csak a Rikivel csetelek. A következő, azt szerintem az egyik legnagyobb dobása volt, nekem igazából csak a szövegében volt szerencsém közreműködni, de a dalt azt ő írta, és emlékszem, amikor négy lemezre készültük, ez 97 február, március, április, és már majdnem kész volt a lemez, ami így is nagyon hosszú lett, mert majdnem 70 perces, és a maszkra még mindig nem volt szöveg. És akkor már le kellett adni, azt mondom, másnap, és akkor Jódlival, az akkori dobosunkkal, alapító taggal, neki voltak ilyen szövegfoszlányai. És azzal megkeresett, hogy most tényleg legyen már fenn a lemezen ez a dal, mert tényleg erősnek éreztük, csak egyszerűen van hogy egyszer nem akar összejönni a jó szöveg, és megszületett. Megcsináltuk Jódlival, és utána még Attila, még Barbaro kifésült, úgyhogy a legeslegutolsó pillanatban, és talán a legnagyobb siker lett az albumon, ez a Maszk. Fogjátok szeretettel!

Köszönjük szépen, köszönjük szépen. Azt mondanám, hogy egy dal, amit a szél hátra hagyott, mert így kezdődik ezzel a sorra. Igazából ez egy új dal, ez a legjobb 10 lemezre készült, csak az, hogy legyen rajta valami újdonság, ez egy elvárható volt, nem egy ilyen lemeztől. És a műsor szerkesztőnél, nagyon jó barátomnál, Takács Vilkónál vettük fel, mert éppen nem állt rendelkezésemre ilyen felszerelés otthon, és ilyen nagyon nagy rohamunka volt, ez is egy dalra készült, de nem én akartam énekelni, mert addigra megcsináltam kettőt is, már így nem akartam egy harmadikat, aztán valahogy nem jött össze, és így benn maradt nálam így a fiókban ez a szám, és akkor jó jönnek ezek a dalok, amikor pont szükség van egyre. Úgyhogy hát ez zsánkiza semmiképpen se. Kitért volna mindenki a hitéből. Úgyhogy gondoltuk, jó lesz ilyen kvázi bónusztreknek. És ez a pessimista dal.

Köszönjük szépen! Csillagtelep című dal, Bércesi Robi száma, ami ezt a Hiperkarmával, sőt, nem, ezt a Blablával játszotta nagyon sokat, Blabla együttes, és utána, amikor megcsinálta a Hiperkarmát, akkor megfeledkezett róla, de én még a Blabla koncertekről nagyon szerettem ezt a dalt, úgyhogy így elkértem tőle, hogy fia Robi, hogyha te nem játszod, akkor én szeretném, és akkor az első Stereo Milk remezre így került föl, és ami a számára külön öröm, hogy ő is elkezdte ezt játszani, tehát úgy, hogy így sikerült valamennyire így a akár ezzel, hogy feldolgoztam, és egyébként egy viszonylagos siker lett belőle, a rádió is sokat játszotta, úgyhogy nem felejtődött el teljesen. Én nagyon szeretem ezt a dalt, egyébként pont emiatt, mert hogy én játszottam, nagyon sokan úgy gondolták, hogy én írtam, de nyilván nem szeretnék más tollával ékeskedni, nem én írtam, Robi írta, amennyire például pont a Hiperkarma 1-es lemezen található Erdő című szállat, mert mindenki azt gondolja, hogy azt a Robi írta, pedig azt pedig én.

0: Köszönöm szépen.
1: Ez az akusztik itt a Petőfi Rádióban, amiben most Szekeres András zenél.
0: Nagyjából 10 évvel ezelőtt léptünk fel ugyanezen a színpadon, akkor a Junkies-zal is, és még akkor itt volt Ricky, meg egy csomó, akik már nincsenek itt, és akkor játszottunk először Erikkel, és ez a dalok között volt, és nekem már nagyon-nagyon megtetszett ez, amit ezután fogunk játszani, már itt most, és így nem tudom, ezzel az angolával sikült ilyen valamilyen stadionrockot csinálni belőle, én nagyon élveztem. A dalról annyit, hogy ez volt az első listavezető dalunk, 2012-13 környékén, minket lepett meg a legjobban, tehát a Mi van veled semmi lemezünk megjelenésekor a rádió elkezdett minket játszani, és erre nem voltunk felkészülve, szóval sokként ért bennünket, természetesen nagyon örültünk neki, és akkor ezek nagyon boldog pillanatok voltak, tehát hogy az volt az első, mindig egy kicsit ilyen számkivetett zenekar voltunk, én nem éreztem magunkat legitimnek, tehát volt, hogy nem akartok nekünk lemezborítót csinálni ezzel a névvel, hogy Junkies ilyenek, és meg így nem engedtek minket elegánsabb helyekre, de ez volt az első jele, hogy így végre így elégedett voltam azzal, hogy az a helyzetünkkel, tehát hogy bekapcsolom rád, és akár mi is szólhatunk rajta. Szóval ez egy nagyon kellemes időszak volt számomra. Ez a Nincs Pardon.

Köszönjük szépen! Egy olyan dalt fogunk most eljátszani, ami először hangzik el élőben. Úgy érte, hogy egy koncerten, mert eljátszottuk, ugye már próbál. Az is élőben volt, nem? És megtörtént események alapján, úgy érte, hogy ez egy létező személy, akiről szól az a dal. Teljesen friss, nagyjából egy hónapos dal. Nem tudom még mi a tervem vele, tehát úgy érte, hogy lehetne előle még bármit, csak gondoltam, legyen valami különleges is ezen a bulin, valami exkluzív. Az a dal cím, hogy Bolond Tibi.

Köszönjük szépen! Nyilván ez a lemez, aminek a dalait most játsszuk, ez a legjobb 10, ezek mind ilyen érák, tehát, és van nagyon régi, például a Maszk, az 97, ez 2012, Stereo Milk, ez egy, nem, 2011, bocsánat. 2011, ez egy erős író volt, itt nagyon sokat dolgoztunk ezen az albumon, és szerette a szakma, rengeteg sokat játszottak minket a rádióban, és kicsit hiányzik is, mert utána Endrével, Almási Endrével, akivel ezeket a dalokat írtuk ketten, nem annyira adta ki. Egy picit ráment a mi személyes kapcsolatunk erre a lemezre, mert leginkább már semmiben nem értettünk egyet. És most hosszú idő után elkezdtünk párszor találkozni, néhány nappal ezelőtt futottunk össze egy ilyen házi, vagy egy ilyen kerti partin, és jó volt őt látni, nagyon sok idő eltelt, és most itt valahogy bekerült nekem az egész Stereo Milk éra egy ilyen bugyorba, ilyen emlék bugyor, de egy jó emlék. Úgyhogy eléneklek nektek egy jó emléket. Ugyanaz jár a fejemben.

0: Köszönjük szépen, köszönjük. Templieri zongorán.
1: A következő dal 2004-ből való, ugyanis annyira szomorú kimondani, hogy 2004-ben már best of lemezünk volt a Junkies-zal. Nagyon durva. És úgy gondoltuk, hogy a best of lemezet dukálna valami új szám, csak hát ezt nem írtuk meg, és a régi fantasztikus akvárium stúdió be volt üzemelve másnapra, és akkor próbáltunk, hogy átnéztük még, hogy fel fogjuk venni ezeket a dalokat, mert vagy két régi dalt is vettük újra, és hogy van új szám, és nem volt akkor, és a klasszikus adjatok egy gitárt, és ezt a dalt 10 perc alatt írtam nagyjából, és fel is vettük másnap, és Barbaró Attila meg így a jegyzett füzetét nézegette, ami ugyanaz van neki még szerintem most is, és talált benne egy ideillő, teljesen random szöveget, és ez lett a Minden Álmom című dalunk, amit most el fog nektek játszani.

0: Köszönjük szépen!
1: Petőfi Rádió Akusztik. Ebben az órában a színpadon Szekeres András.
0: És elérkeztünk az Erdő című dalhoz, ami a Junkies-os érámat így ketté vágta. Ugye, hogy itt volt az első igényem arra, hogy tehát amikor először tudatosult bennem, hogy ez nem a Junkies-nak készül ez a szám. Nagyon gyorsan egy nap alatt írtam, kérdezték erről Bércési Robit is, hogy tök másképp emlékszik, vagy értve nagyjából így emlékszik. Az volt, hogy akkor ilyen szavajárásuk volt az, hogy erdő, meg hogy beerdőzött, meg minden is, és mondta, hogy jó lenne a Hiperkarma egyre egy ilyen szám, és hogy megírnám el. Mondtam, hogy persze, nagyon szívesen, és másképp megírtam, amiket róla szól. És külön öröm szerepelni ezen a lemezen, mivel hogy tudtommal az van, hogy egyrészt bekerült volt most egy ilyen kiadvány, hogy a 100 legfontosabb magyar lemez, amit újságírók többnyire, vagy nem tudom pontosan, hogy kik állítottak össze, de nagyon fontos és okos emberek, és akkor ebbe benne van ez a lemez, és benne van egyébként a Junkies Nihil, ami számára kitűnő, vagy ilyen nagy meglepetés volt, mert általában nem szoktunk ilyen kiadványokba szerepelni.

0: Köszönjük szépen! Erik, szerintem kell még nekik ez a zongora, ne vedd teljesen szét, jó? Oké. Okay. A végére jól lenne egyben maradna.
1: Hazavisszam
0: úgyis. Ja, persze, úgyis hazavisszad, igen. Jó, és a végére egy nagyon őszinte dal. Tehát ez is 2012-es, ez a Mi van veled semmi album, és én igazából nagyon, nagyon sokban hozzájárult szerintem a fonogramdíjunkhoz, ami szintén, amiről beszéltem korábban, hogy úgy éreztem, hogy elkezdtek minket így elismerni. Egy új szín került így a Junkies-ot, tehát ilyen őszinte szerelmes dal, ami tényleg őszinte és tényleg szerelmes, nem nagyon szerepelt a dalaink között, maximum az, hogy miattad iszom te állat, ami ugyebár szerelmesnek szerelmes. És őszinte is, de hát nem pont az, amire meg volt ilyen, hogy szerelmes vagyok magamban. Hát az szerelmesnek szerelmes, de nem pont a klasszikus értelemben szerelmes dal. És ez volt az első ilyen, és egyébként nagyjából úgy voltunk vele, hogy hát most ehhez mit fognak szólni, tehát a Junkies rajongók, hogy úristen, ezek teljesen szoftok, tehát elpuhultak, szerelmes dolgokat írnak, de aztán hál' Istennek nagy siker lett, és a mai napig, sőt, inkább azt mondanám, hogy a legsikeresebb dalunk, tehát a legtöbbet hallgatott meg minden, úgyhogy örülünk, hogy így alakult, az a cím, hogy a szerelmet tőletem ilyen.

0: Köszönjük szépen!
1: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában az akusztikot hallgattad, amiben Szekeres András zenélt nekünk. A jövő héten ismét lesz majd akusztik, viszont most búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
4: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: The Szakcsi Jazz Zóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra. A Petőfi Rádióban.
1: Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
3: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben vendégem ezúttal Héja Norbert, akivel többek között új lemezéről beszélgetek, aminek ez a város a címe. Izgalmas este lesz, úgyhogy tarts velünk!
0: Itt egy újabb óra

0: Petőfi Rádió minden magyar ez a Vándorbot, Fekete Lacival, vendégem ezúttal Héja Norbert, akivel új Ez a Város című lemezéről beszélgetek. Hát köszöntelek a műsorban.
1: Szervusz, köszi a meghívást.
0: Még a lemez előtt kérlek, mesélj magáról a szóló projektről, valamint arról, hogy milyen formációkban vagy még benne, mert amikor én elolvastam egy cikket veled kapcsolatban, szerintem biztos, hogy találkoztunk már korábban, én nem tudtam, hogy te ennyi mindenben benne vagy, plusz még a szóló projekt.
1: Igen, hát 2023-ban indult el ez a projekt, volt egy csomó dal, amit meg akartam csinálni. Az első szám ugye a Bérlakás volt, ami azt hiszem szól is nálatok, még mindig
0: így
1: talán.
0: Így van, szerintem annak kapcsán beszélgettünk.
1: Igen, annak kapcsán beszélgettünk, és utána igazából nagyon sokáig csak szingülöket adtam ki, és aztán most körülbelül egy ilyen fél éve elkezdtem dolgozni ezen a lemezen, és ezt nemrég jelent meg, szóval ezt nemrég adtuk ki, ugye, és a többi projekt, ezek ilyen olyan projektek, amikor kicsit máshogy élem ki magam így zeneileg, tehát, hogy van egy olyan projekt, amiben egy ilyen kicsit ilyen matekosabb rockzenét játszunk, és akkor abba billentyűzöm, ez az Anchor Heart.
0: Igen, ezt is felírtam ide.
1: Igen, van az Astrid nevű hölgynek a projektre, ahol pedig a háttérben gitározom, és akkor ilyen háttérvokálokat kell csinálni, és az meg amiatt tök jó, hogy nem mindig kell ilyen frontember szerepben lenni, hanem lehet így igazodni másokhoz, mások ötleteit megvalósítani, nem feltétlenül kell annyi kreatív dolgot belevinni, tehát inkább ilyen háttérbellevésnek tök jó ezek a projektek. Meg nagyon jó zeneileg is, szóval nagyon élvezem őket.
0: Abszolút, és nagyon-nagyon színes egyéniség vagy te ezáltal, és hogyha én jól olvastam, akkor ezt a sokféle stílust ötvözöd te a szóló anyagban, ebben a lemezben, és nagyon-nagyon tetszett nekem, hogy ez Budapestről szól. Mit adott neked ez a város?
1: Hát igazából életem nagy részét azért itt töltöttem, és igen, ez a lemez nagy részt így a felnőtt koromról, az itt töltött felnőtt koromról szól, és annak különféle aspektusairól, jóról, meg rosszról, meg...
0: ez a város mindent ad.
1: Igen, adott is, meg el is vett egy kicsit, de aztán adott is, ugye, hogy ezt szokták mondani. Mi volt a kérdés? Hogy miről szól a lemez? Igen, szóval...
0: Igen, és hogy hogyan szőtted bele Budapestet, így az életképeket?
1: Igen, szóval nagyon azon próbálkoztam igazából főleg, hogy a város metaforáján keresztül bemutatni a különféle élethelyzeteimet, amiben voltam, és a legtöbb számban valahogy visszatérő motivumként megjelenik a városnak valamelyik eleme, és igazából ez volt az, ami összekötötte ezt, mint egy lemezt, mert amúgy ez csak egy igazából hanganyagok összessége lett volna, hogyha nincsen valami olyan motivum, ami összefogja. Mert ugye stílusilag mondjuk nem egyeztethető össze annyira az egész így lemezként. Uh-huh. Tehát van a pesti oldal, ami az ilyen hip-hopposabb, ilyen...
0: óriási.
1: Nem is tudom, hogy nem is feltétlenül ilyen old school hip-hop, de ilyen popposabb, hip-hopposabb dolgoknak az összesség, és van a budai oldal, ami pedig inkább az ilyen gitára írt, zongorára írt dalokat tartja magában, és az meg pedig inkább az ilyen singer-songwriter rész.
0: Értelek.
1: Igen, szóval így áll össze nagyjából a lemez.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Pető.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a Vándorbot Fekete Lacival, vendégem ezúttal Héja Norbert, akivel új Ez a Város című lemezéről beszélgetek. Azért vigyorgok ennyire, mert képzeld el, hogy én meg pár évvel ezelőtt, vagy hát mit tudom én, ilyen 5 évvel ezelőtt, én írtam 120 oldalnyi novellát Budapestről.
1: Aztra.
0: Pontosan ugyanez volt a fókuszban, az itt töltött évek élményei, és ahogy te is mondtad, már fontos, hogy ugye ez nem csak egy budai pop, mint az Ivan and the Parazol esetében, hanem te mindkét oldalról írtál, és nyilván, ami így elbírja a mikrofont, milyen élmények inspiráltak, nem tudom én, kocsmás éjszakák, séta a városban esténként, vagy éppen egy nyugodt hétvége, vagy éppen egy bulizós hétvége, hogy mik voltak az élmények?
1: Hát nagyon-nagyon sok minden történt nyilván ez alatt az időszak alatt, amíg így Budapesten éltem. Nyilván volt egy időszak, amikor így igen, hát így megállíthatatlanok voltunk olyan szempontból, hogy persze benne voltunk így a budapesti éjszakában. Aha. Nyilván ez is inspirált egy-két számot, mint például a Szeret ez a város című szám, az így alapjaiban véve erről szól. A Késő esti blues az arról szól, hogy milyen most már így buli után megérkezni, és aztán átgondolni az életedet, hogy ez így biztosan jól van-e.
0: Aha, igen.
1: Szóval ez a része persze egy nagy inspiráció volt, ez most már teljesen lenyugodott, hála jó égnek, szóval most már egy kicsit nyugodtabb, nyugdíjasabb életet élek, 10 órakor fekszem, tudod, 5 órakor kelek. Esténként olvasgatok, néha jogázok, tudod, hogy azért hát 30 fölött már nem ugyanez a dolog. És ja, szóval nyilván ilyen élményekből inspirálódott, másrészt meg... hát így vannak benne filozófikus dolgok, így a kapcsolatom így az élettel, meg a világgal. Nemrég voltam egy ilyen 10 napos elvonuláson, amikor így rájöttem, hogy így igazából a legfontosabb dolog az így az emberi kapcsolatok, meg így a barátokkal való kapcsolat, a feleségemmel való kapcsolat, ez is megjelenik a lemezen. Van is egy dal a feleségemmel közösen, amit így közösen formáltunk meg, megírtunk, mert ő is énekesnő amúgy, úgyhogy tök jó, hogy így ezt rá tudtuk rakni a lemezre. Hát szóval ilyesmi élmények inspirálták. Ez egy ilyen nagyon nagy időszaknak így az összefoglalása, amit már így nagyon régóta érlelgettem magamban, hogy ki kéne adni. Nem is tudom, ez kb. 10-15 évet így foglal magába a történeti szinten, de nyilván nem ilyen konkrét dolgokkal, konkrét történetesekkel, inkább egy ilyen absztrakt dologról van szó.
0: Szerintem ez a lemez nekem szól.
1: Hát nagyon remélem,
0: konkrétan
1: hogy
0: én is 30 felett vagyok, most Pestről elköltöztünk az egyik agglomerációba a feleségemmel, ugyanez, hogy korán kell bejárni, ja. 22 órakor plusz-mínusz alvás, mit, edzés, nyújtás, futás, stb., hogy valahogy ember maradjak. Hát elképesztő. Mindenképpen mesélj kérlek arról, hogy kikkel dolgoztál együtt a lemezen, ha jól tudom, ez

0: És ezt már sok helyen leírtam, meg mondtam, de hogy ahol így mindig elment a vonat mellettünk, és akkor így így behallatszott az akatolás a mikrofonokban, meg így a, ugye a dudálás, meg az ilyesmi, szóval ezeket így volt, hogy újra kellett emiatt venni a felvételt, de cserébe egy olyan próbateremben voltunk, ahol körbe végig hangszerek voltak, és mindenbe volt mikrofonozva, tehát körülbelül egy gombnyomással lehetett kezdeni felvenni és ötletelni. Szóval a lemez nagy része az ott készült, és hát a hangszerelésnek így a 90%-át azt én játszottam föl. Egy-két dologban így akadályba ütköztem, például nem tudok dobolni, akkor az egyik barátomnak szóltam, hogy léci dobolj már fel egy pár számot. Uh-huh. Van benne trombita például, azt Serafin de Janeiro nevű chilei barátom trombitálta föl. Illetve van benne szólógitár, Kis Peti szólógitározott benne, és hát ő úgy játszik, ahogy én két élet múlva sem fogok tudni, tehát van egy-két szóró része a lemezen, amit inkább mondtam neki, hogy létszi, játszom fel, mert ezt nem fog menni valószínűleg így, ahogy ő fel tudja játszani. Úgyhogy volt azért nagyon sok segítségem, nyilván a keverésben, abban, hogy hogyan szóljon ezeket, én így nagyjából kitaláltam, de nagyon sokat segítettek benne így a barátaim lényegében.
1: Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a Vándorbot Fekete Lacival, vendégem ezúttal még pár percre Héja Norbert, akivel új Ez a Város című lemezéről beszélgetek. Ha már barátok, és lehet, hogy pont ezt a listát fogod kiegészíteni, a Bérlakás című dalhoz készült egyébként, éppen most így kicsit felfrissítettem a hanganyagokat, és készült hozzá egy ilyen szövegvideó, egy lirik videó, szép magyarul. Kifelel a képi világért, mert mostanában nagyon-nagyon el vannak kapva ezek a lirik videók is, főleg magyar zenekaroknál vagy előadóknál láttam, és nagyon-nagyon tetszik ez a rajzolt, ilyen nagyon-nagyon jó, mindenkinek ajánlom egyébként, hogy nézze meg.
1: Hát a Bérlakás ezt még Kopac Hanna csinálta.
0: A
1: grafikáját, igen, ez még régebben volt. Most a lemeznél is van egy ilyen, ilyen konzisztens grafikai világ, azt Nagy Judittal csinálom együtt közösen, tehát igazából már az elejétől fogva egy koncepció mentén dolgozunk, ami az ilyen hogy hívják ezt, amikor képeket vágnak egymás, mert ilyen mozaik-szerű
0: kollázs,
1: dolog van most így, jön ki a lemezborítón, meg az egyes számokhoz kapcsolódó borítókon, és ő is rettenetesen jól dolgozik, szóval tök jó, hogy ilyen tehetséges emberekkel tudok együtt dolgozni már.
0: Ajánlanám mindenkinek ezt a lemezt, viszont még mielőtt elengedlek, a tervekről mindenképpen megkérdezlek. Mik a nyári tervek, hogy látod 26-ot? Gondolom ez a lemez azért lesz játszva, de te mit mondanál?
1: Igen, hát most volt a lemezbemutató koncertünk múlt héten, az rettenetesen jól sikerült. Most összeállt egy zenekar, akikkel játszom a lemezt, meg a régebbi dalokat is, tehát van körülbelül egy másfél órás műsorunk, amit most egy jó pár helyre el fogunk vinni. Leszünk például majd a Pontonon, de még szervezés alatt van a dátum, szóval és még nem tudok ilyeneket mondani. Viszont, hogyha jól tudom, akkor ennek a felvételnek a megjelenési időpontja másnapján játszunk nálatok, eljátszunk a lemezt élőben, legalábbis egy pár számot róla.
0: Jó, tessék, ú, de jó.
1: Ebben a műsorban.
0: Mák Katán el fogtok
1: igen,
0: zenélni.
1: Igen.
0: Élőben. Élőben. Mindenki kövesi, ez itt a reklám helye, mindenki nézze majd hát ez nem is felvétel, tulajdonképpen mindenki nézze az élőadást. És utána még, ha a jövőbe tekintünk?
1: Hát igazából jövőre szeretném ezeket a fesztivál szezonokat megcsípni, tehát tök jó lenne, hogyha ezzel a mostani zenekarral tudnánk menni.
0: Így 27-ben.
1: 27-ben, igen. Hát a lemez egy kicsit ahhoz késő jött ki, hogy idén mondjuk fesztiválokra tudjunk vele menni, mert sajnos ez nem teljesen így működik, de 27-ben szerintem simán reális, tehát, hogy egy-két fesztiválra bejutunk, de idén is lesz még egy jó pár koncertünk.
0: Norbi, ez a tökéletes végszó. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, további időt, kitartást és sok-sok-sok sikert. Bármi jelenik még meg, várunk ide-vissza.
1: Köszönjük szépen.
0: Az elmúlt egy órában Héja Norberttel beszélgettem, többek között Ez a Város című vadonatúj lemezéről. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Vándorbot, amiben most már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar az elmúlt egy órában Héja Norberttel beszélgettem, többek között Ez a Város című vadonatúj lemezéről. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Május utolsó napja van, ami egyben május utolsó vasárnapja is, azaz ma van gyereknap, úgyhogy köszöntsük a gyerekeket, és természetesen az örök gyerekeket is. Itt az ideje egy kis nosztalgiának. Gondoljunk vissza a gyerekkorunkra, a bujócskás időszakra. Elbújnék, most ezzel kezdünk.
1: Itt egy újabb óra,